Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar péntek van, végre elérkeztünk a hét legjobban várt napjához. Nagyon szép mosolygós péntek hajnalt kívánok neked így szeptember 4-én. Még mielőtt ráfordulnánk a pihenésre, köszöntsük fel az ünnepelteket. Nagyon boldog névnapot kívánok minden kedves Rozária hallgatónak, és persze mindenkinek, aki ma ünnepli a születésnapját. 189 éve ezen a napon mutatta be Samuel Morse a távíróját a New York-i egyetemen, ezzel indult a modern hírközlés. Aztán 1888-ban George Eastman bemutatta az első roll filmes kamerát, és beegyezte a legendás Kodak márka nevet, megreformálva a fotózást. És ha már technológia, 1998-ban ezen a napon írták alá a cég alapítási iratokat a stanfordi diákok Larry Page és Sergey Brin. Megszületett a Google, bár a kereső óriás több napon is szeret szülinapozni, a domain bejegyzésétől a szeptember 27-ei híres Google Doodle napokig a hivatalos papírok dátuma ma van. Tarts velem péntek hajnalban, és indítsuk együtt a hétvégéhez vezető utunkat a legjobb hazai zenékkel. Itt is van Dori Mozitól, a Suzy.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Na nézzük, hogy milyen idővel folytatódik a mai napunk. Hát fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd felettünk, de aggodalomra semmi ok. Komolyabb eső sehol sem várható, ahogy haladunk majd előre a napban. Délutánra egyre több felé süt ki a nap, és hosszabb időre is velünk marad a kellemes napsütés. A hajnali 11-19 fokos felfrissülés után napközben igazi nyári melegre számíthatunk. A legmelegebb órákban 27 és 33 fok közé kúszik fel a hőmérő kigányszála. Tarts velem a folytatásban is, hozom a legjobb hazai zenéket itt a Petőfin péntek hajnalban. Közbeszólt az ég, ez érkezik már is a csík.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Görgetjük tovább a péntek hajnalt a legnagyobb hazai kedvencekkel és igazi különlegességekkel is találkozhatsz ezekben az órákban. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. Laura Ónuskó elé jön most a Dennis My Skin csapata a srácoktól. Ez a Magányhoz.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Ha hazai zene, akkor Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Na jól van, csajok. Mondjuk meg a frankót. Ásó kapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang? Ugye nincs harag?

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar az éber álmodozáshoz, vagy éppen az ébredezéshez, esetleg az éjszakai műszakhoz, itt hallod ma is a hazai kedvenceket, különlegességeket. Most egy igazán inspiráló fiatal hazai formációt hozok. A jön az Edgár, a zenekar két alapillére ezer szállal kötődik Mezőkovácsházához, a basszusgitáros Makajda Bence, civilben a Békés megyei katasztrófa védelmi igazgatóság sajtószóvivője, míg a frontember dr. Steyer Edgár jogászként dolgozik a hétköznapokban. Első koncertjüket a 2024-es Csabai Kolbász Fesztiválon adták, azóta pedig már sok-sok saját dallal örvendeztették meg a közönséget, köztük a Hazahúz című dallal, mely az M2 Petőfi TV Fiatal Szívvel Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 című műsorának hivatalos betétdala lett. A most érkező Veled utazom című zenéjük egy könnyed, hamisítatlanul pozitív hangulatú sláger, és arról mesél, hogy a rohanó hétköznapokban is érdemes megállnunk egy pillanatra, és észrevennünk a szép dolgokat az életben. Jön az Edgár és a Veled utazom itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha te is úgy érezted, hogy az augusztus igen meleg volt, hát nagyon jól érezted, mert hogy a Hungaromet hivatalos mérései szerint még soha nem volt olyan meleg hónap Magyarországon, mint az idei augusztus. A mérések 1901-es kezdete óta nem csak a legforróbb augusztus, de az elmúlt 125 év abszolút legmelegebb hónapját zártuk 24,9 fokos országos átlag hőmérséklettel. Ez csak nem 4 fokkal haladta meg a megszokott klíma átlagot, az Alföld déli részén pedig a 26 fokot is túllépte a havi középérték. Még a legmagasabb hegyeinkben is 20 fok felett alakult az átlag. És ha ez még nem lenne elég, akkor az extrém hőséghez brutális szárazság is társult. Az idei augusztus a 4. legszárazabb volt a mérések történetében. Mindössze 15,6 mm csapadék hullott, ami 74%-os elmaradást jelent az átlagtól. Az Alföldön többfelé még az 5 mm-t sem érte el a havi eső mennyiség. Miskolc térségében pedig a valaha mért legszárazabb augusztust regisztrálták. Hát, reméljük, hogy ennél csak jobb lesz a folytatás. Zenei fronton egészen biztosan folyamatosan jönnek a hazai kedvencek. Mári Szabó Ádámmal megyünk tovább, ez az Örök hűség.
1: Boldog

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szeptember 4-e, péntek van, te pedig a Petőfi Rádiót hallgatod, és milyen jól teszed. Üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a kezdésben itt lesz mindjárt Rudán Joe, de előbb a Lufia, vagyis egy experimentális pop projekt. Ez a múlt.
0: Itt egy újabb óra.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Írkelt a punk rock őrület a hangszórókban, így péntek hajnalban érkezik a fonogram díjas Firkin. Több mint 750 koncerttel a hátuk mögött, Kanadától Angliáig mindenhol tomboló közönséget hagytak maguk után. We are the ones, ahogy a legújabb albumuk címe is mondja, ha egy igazán pörgős, felszabadul bulira vágynál, akkor érdemes becélozni a Firkin koncerteket. Itt a Petőfén, az urakkal megyünk tovább, ez a Csak annyit mondanék.
1: Megadom magam, legyen, hogy

0: a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Gondoltad volna, hogy a klasszikus költészet és a poprock mennyire jól tud együttműködni? Hát, ha eddig kétségeid lettek volna, a Kávészünet zenekar azonnal eloszlatja ezeket. A Popovics György és Németh Ferenc által alapított formációt még a csillagszületükben ismerhette meg az ország. A névválasztásuk sem a véletlen műve. Azt a megnyugtató, kellemes pillanatot szeretnék átadni a dalaikkal, amit egy jó kávé elszürcsölése jelent a rohanó hétköznapokban. A srácok mélyen hisznek abban, hogy a versek többre hivatottak annál, mint sem, hogy porosodó könyvekben lapuljanak. Ott a helyük a vonaton, a várótermekben, vagy épp a semmittevős estéken, hiszen úgy tudnak megszólítani minket, ahogy semmi más. Ezt a küldetést viszi tovább a ma már 4 tagúvá bővült koncertzenekar, akik az elmúlt években olyan neves vendégekkel és slammerekkel álltak egy színpadon, mint Said, Wolfi vagy éppen Busa Pista. Jön a Kávészünet zenekar, ez a Te is tudod.
1: Esik eső, szakad-szakad, szeretnélek, de nem szabad, te is tudod,

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Tegnap óta csak rád tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, erre

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hazai zenék minden mennyiségben, erre számíthatsz pénteken is, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt, a mikrofonnál Megyesi Gábor, a Told You So, vagy éppen a Holy Cheeks csapatai előtt jön most Edelman Szofi, ez az Itt Leszek, legyél itt te is, tarts velem!
0: Itt egy újabb óra!

Minden magyar ez a Petőfi Rádió. Gondoltál már arra, hogy mikor érdemes meglátogatni a gumiszervizt? Bár még javában nyárias az idő, az őszi hetek könnyen csalókák lehetnek. Szeptemberben és októberben a nappalok még gyakran 20 fok felett alakulnak, de nem árt előre felkészülni a váltásra. Az aranyszabály szerint akkor érdemes téli gumira váltani, amikor a napi átlag hőmérséklet tartósan 7 Celsius fok alá esik. Nem egy-egy hideg reggel számít, hanem a tartós lehűlés, ahol a nyári abroncsanyaga már megkeményedik, elveszíti a tapadását, és ugye drasztikusan megnő a féktáv. Ahogy a szerelők mondják, nyári gumival télen menni olyan, mint a papucsban próbálnánk a jégen futni. Na de mi a helyzet a 4 évszakos gumikkal? Egyre népszerűbbek, mert hogy kényelmesek és megspórolják a fél éves cserét meg a tárolási költségeket vele a felhasználók. Hát tudni kell, hogy ez a megoldás egy kompromisszum. Anyag összetétele miatt sem kánikulában, sem a kemény téli, havas, jéges utakon nem ad olyan tapadást, mint az egy évszakos abroncsok. A döntés nagyon egyszerű, ha főként városban gurulsz, évente kevesebb kilométert teszel meg, és elkerülöd a hegyvidéki havasutakat, a 4 évszakos kényelmes és pénztárca barát megoldás lehet. Ha viszont sokat használod az autópályákat, mész országúton, vagy télen is sokat jársz vidékre, a külön téli és nyári garnitúra garantálja a legnagyobb biztonságot. Dönts okosan, és vigyázz magadra az utakon, ne is persze a többiekre is. A Petőfit pedig hallgassuk együtt, itt szólnak a hazai kedvencek. Már is érkezik Gábor Márkó és a Fel kéne nőni. Jó reggelt!

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép jó reggelt, közelítünk a hétvégéhez, és hogy milyen időjárásra is számíthatunk a következő napokban. Ma még fátyol és gomoly felhők szűrik a napsütést, de esőtől sehol nem kell tartani, délutánra pedig egyre több felé bújik elő a nap. Hosszabb időre is. Na, a hőmérsékletekre sem lehet panasz, a hűvösebb reggel után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Aztán holnap, vagy szombaton észak-észak-nyugat felől egy hideg front sodor majd fölénk több felhőt, igazi nagy esőzésre viszont itt sem kell számítani. Legfeljebb elszórtan fordulhat elő egy-egy futózápor vagy zivatar, a legtöbb helyen teljesen csapadékmentes marad az idő. A front érkezése előtt a csúcsértékek még valahol 24 és 34 fok között alakulnak. A meleg rekordhoz híven délen és délkeleten lesz a legforróbb levegő. Meglátjuk, hogy sikerül-e valamilyen korábbi csúcsot megdönteni. Vasárnapra aztán stabilizálódik a helyzet, továbbra is kellemes 30 fok körüli igazi nyári időben lehet részünk, úgyhogy használjuk ki ezt a jó kis nyári hétvégét. A hangerőn pedig tekerj egyet, mert a Petőfi már is itt van, a Balkán VIP, allomkoronákkal. Jó reggelt!

0: zenélj vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: Hol minden magyar a péntek reggeledet Habóczky Máté kollégám indítja, úgyhogy én most búcsúzom, de csak pár órára, mert este 9-től visszatérek, hozom az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvenceit koncertajánlókkal és hétvégi hangolódással. Tarts velem a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallottad, legyen szép a pénteked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Nyáriasan meleg időre számíthatunk ma is. Már októberben béremelésre számíthatnak az oktatást, nevelést segítő és a szociális ágazatban dolgozók. 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét januártól.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Komáromban az Erzsébet híd a Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személyautóval és a teherjárművel közlekedőknek az 1-es és 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. 10%-kal megemeli a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét a kormány januártól. Ezt szintén a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón közölte azt is, hogy a járandóságot a 65 éves korhatár elérésétől minimum 120 ezer forintra növelik, az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan. A tervezett módon ellátja feladatát a Paksnál kiépített fenékküszöb, a Duna vízszintje megfelelő, hangzott el szintén a kormányzati tájékoztatón. A miniszterelnök szerint még nagyjából egy hónapot vesz igénybe a küszöb további megerősítése a hosszú távú megoldás érdekében. A paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményén termeli az áramot. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára. Az árat az idén januári szinten rögzítik. A kormány több intézkedéssel is támogatja a tűzifával fűtőket. Megduplázza például a szociális tüzelőanyag program keretét. A következő szezonban 5 milliárd helyett 10 milliárd forint lesz erre a célra. Szeptember közepétől pedig 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Minden ötödik tizenéves tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást az ENSZ gyermekalapjának jelentése szerint. Az UNICEF éveken át több földrészen összesen 21 országban végzett felmérést, több ezer 12 és 17 év közötti fiatal körében. Becslések szerint globálisan több 10 millió lehet az online szexuális abúzusnak kitett gyerekek száma.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hajnali 14-19 fok után napközben 28-33 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Az idei első iskolai hét már lassan-lassan el is telik, hiszen itt vagyunk péntek reggel, 2026. szeptember 4-e van. Elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok. Aki bújt, aki nem, már is indulunk egy kis bújócskázásra a Random Trippel.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, szeptember 4-e van, és ha Debrecenben jársz, akkor jusson eszedbe, hogy 1915-ben éppen ezen a napon nyílt meg akkoriban az új három emeletes Arany Mika szálló, amelynek terveit az első magyar olimpiai bajnok Hajós Alfréd készítette. Ma ünnepi születésnapját Zádori Mária, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar énekművész, kiváló művész. Isten éltesse sokáig akár csak téged, hogyha ma ünnepelsz. És immár 189 éve annak, hogy Samuel Morse amerikai feltaláló első ízben továbbított üzenetet a távíróján. Hát vajon mit szólna a mai üzenetküldési technikákhoz? SMS-ben, Messengeren, Viberen a Petőfinek is üzenetsz, hogyha útinfód van. A reggeli készülődés mellé pedig szólnak a magyar kedvencek. Mindjárt a Quimby, előtte pedig Nazáékkal a Boldog Tömör. Itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk, jönnek a legfrissebb infók, aztán pedig várnak ránk a magyar kedvencek. Jövő héttől pedig vár ránk a délutáni stúdiókoncert ismét, majd egy órától itt a Petőfi Rádió stúdiójában. Elsőként Kertész Bogi és zenekara érkezik majd, de mindenről bővebben hétfőn reggel. Most, ahogy említettem, hírek, aztán az Intim Tornai Legál Csillagtengere, itt a Petőfi.
2: Csak ő meg én, csak ő meg én.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
3: Nyáriasan meleg idő lesz ma is. Már októberben béremelésre számíthatnak az oktatást, nevelést segítő és a szociális ágazatban dolgozók. 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét januártól.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személyautóval és teherjárművel közlekedőknek az 1-es és 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Orbán kormánytól egy totálisan kivéreztetett költségvetést és szociális rendszert vettek át. Ugyanakkor a Tisza kormány nem felejti el korábban tett vállalásait.
4: Az első lépés október közepén fog várhatóan megtörténni, a második pedig 2027. január 1-től, úgyhogy számíthatnak a Tisza kormányra, betartjuk a vállalásainkat, és minden segítséget meg fogunk adni, hogy ebben a két kiemelkedően magára hagyott helyzetben lévő szakterület.

0: hozzá a kormányfő. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köböl Anita a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő elmondta, november 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indul a csődvédelmi szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimistább megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott szakszerű segítséget.
1: Hogyha valaki nem tudja fizetni a hitelét vagy egyéb pénzügyi kötelezettségét, a hitelező a Családi Csődvédelmi Szolgálathoz irányítja, ahol szakemberek segítenek majd neki áttekinteni a helyzetét és megtalálni a számára legoptimálisabb megoldásokat.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő, túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. 3 milliárd forintot különítenek el a célra.
3: A kormány már e héten is tárgyalta, de jövő héten fog dönteni egy körülbelül 10 milliárd forintos költségvetési plusz forrás juttatására a gyermekvédelmi rendszer legégetőbb problémáinak az orvoslására. Ez nagyon fontos, és ez megint nem csak egy végleges megoldás, nem egy középtávú megoldás, egészen elképesztő állapotok vannak a gyermekvédelemben. Önök is tudják, hogy több ezer gyermek is lehet az utcán.
0: A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelemről, valamint a Bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Magyar Péter bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amely a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. A gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálatának célja, hogy minél kevesebb gyermeket kelljen kiemelni a családból. Erről a területért felelős helyettes államtitkár beszélt a Kossuth Rádióban. Bot Emőke felhívta a figyelmet arra, hogy a szakember hiány következtében megyénként 2-8 intézmény van zárva, így jelenleg 1500 gyermek nem tud bekerülni a szakellátásba.
4: Nincs elegendő szakértelem minden gyerekfelügyelő esetében, akár pont amiatt, hogy az alacsony bérek nem kapnak szakmai támogatást. A diagnózis az arról is szól, hogy megismerjük a szakemberek, a terepen dolgozó munkatársaknak a véleményét, a gondolatait, a helyzetet, amiben vannak, hogy abból kiindulva tudjunk stratégiát alkotni.
0: Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező dolgozókat is. A kötelező tagságot 3 évvel ezelőtt szüntette meg az előző kormány.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Munkaegyeztetésen fogadta Baka András köztársasági elnök a kormányfőt. Magyar Péter a Facebook oldalán úgy fogalmazott a Tisza kormány eredményeiről és feladatairól, a többi között a kormány által képviselt külpolitikai irányról tájékoztatta az államfőt. A Sándor Palota közölte, a hatalmi ágak önállóan, de együttműködésben végzik feladatukat. A kormány és az államfő munkája kiegészíti egymást a diplomácia vagy a közjog területén is. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az első héten hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A második héten hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek. A képviselők a harmadik héten tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket is meghallgathatja a jegybanki visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Erre tettek javaslatot a testület tisztás tagjai. A képviselők emlékeztettek, Bánki Erik az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója, míg Kósa Lajos a Fidesz frakció vezetője volt abban az időben. A Mi Hazánk a jegybank felügyelőbizottsági tagjainak meghallgatását is javasolta. A bizottság később szavaz az indítvány.

0: lányokról.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemi hallgatók, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövid távú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Booking-on, amiből csak nem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Minden ötödik tinédzser tapasztalt már internetes szexuális bántalmazást, derült ki az ENSZ gyermekalapjának jelentéséből. Az UNICEF éveken át több földrészen összesen 21 országban végzett felmérést, több ezer 12 és 17 év közötti fiatal körében. Becslések szerint globálisan több 10 millió lehet az online szexuális abúzusnak kitett gyermekek száma.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Marad a nyáriasan meleg idő, de az északkeleti határ mentén előfordulhatnak kisebb záporok, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hajnali 14-19 fok után napközben 28-33 fokra számíthatunk. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Három gólos ferencvárosi győzelemmel tért vissza Győrbe Borbé Balázs. A labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott mérkőzésen az FTC 3-0-ra győzött a bajnoki címvédő Eto otthonában. A vendégek góljait Bagi, Gomez és Lisztes szerezte. A győriek új igazolása Luka Kolenovics 11-esét pedig Dibuszki védte. Sikerével a fővárosi együttes megerőzte riválisát és a harmadik helyre ugrott a tabellán. Súlyos vereséggel tért vissza a női kézilabda NB1-be az Egri Eszterházi SC, amelyet idegenben vert meg 43-21-re a Debrecen. 5 meccslabdáról kapott ki Bondár Anna az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyének második fordulójában. A 32 közé jutásért kiírt mérkőzést a hazai pályán játszó Grand Slam győztes Madison Keys 5-7-6-4-7-6-ra nyerte meg 3 órás küzdelemben. A világranglista 73. helyén álló magyar teniszező a döntőszedben 5-2-es és 5-4-es vezetésnél is adogathatott a győzelemért. Bondár búcsújával egyesben nem maradt versenyben magyar teniszező New Yorkban. Az egyéni után párosban is kiesett Udvardi Panna, aki a brazil Laura Pigossival az oldalán szenvedett sima, 2 játszmás vereséget, a Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse ukrán-román 2-stől a US Open-en. A poznai világbajnokságon aranyérmes versenyzők közül a kajakos Csikó Zsóka, valamint a kenus Fejes Dániel is győzött a sportág szolnoki országos bajnokságán 1000 méteren. A szlovén Jakob Ömörzel nyerte a Vuelta országúti kerékpáros körverseny tegnapi hegyi befutós 12. szakaszát. Walter Attila 20 esztendős csapattársa szökésből ért haza, és első etap sikerét ünnepelhette 3 hetes viadalon. Walter a szakaszt az 51. helyen zárta, összetettben pedig 3 pozíciót javítva a 41. A piros trikóért folyó versenyben Erik Mász növelte előnyét, és 1 perc 45 másodperccel vezet Primož Roglič előtt. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
3: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, már is 7 órához érkezünk, úgyhogy jönnek a hírek, aztán egy kicsit még kitérünk ma is a tanévkezdés kapcsán a közlekedésre, illetve a Csukás Mese Rádió születésnapja is szóba kerül. Természetesen mindez a magyar zenei kedvencek társaságában. Follow the flow, porszem, mindjárt a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Kezdjük vidáman. A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman. A Csukás Mese Rádió felkészítője.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcstörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
6: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
5: Vashiányban is hatásos?
6: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
5: Fel kell iratnom?
6: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
8: Nyáriasan meleg idő lesz ma is. Már októberben béremelésre számíthatnak az oktatást, nevelést segítő és a szociális ágazatban dolgozók. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Két autó ütközött az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, a Kecskemét elkerülő szakaszán kiépített terelésben. A 83-as kilométernél csak egy sáv járható. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. 10%-kal megemeli a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét a kormány januártól, ezt szintén a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón közölte azt is, hogy a járandóságot a 65 éves korhatár elérésétől minimum 120 ezer forintra növelik az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. A meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Emellett 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban, ha a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövid távú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Bookingon, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: A változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk ma. Számottevő eső nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délután 28-33, este 17-25 fokra számíthatunk. A hétvégén is napos idő lesz. Holnap elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap azonban már csapadékmentes időre készülhetünk.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ennek a pénteknek is nekiindulunk lassan. Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, ez a Halló Magyarok. A reggeli csúcshoz sok-sok türelmet kívánok, így 2026. szeptember 4-én. Elsőként a Follow the Flow csapata vár ránk. Kezdünk ezúttal a Porszen.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Jó reggelt és jó utat kívánok! A tanév kezdetén a rendőrség és a polgárőrség munkatársai is kiemelt figyelmet fordítanak az oktatási intézmények környezetére, segítik a gyermekek biztonságos átkelését, valamint a forgalom zavartalan és szabályos lebonyolítását. Az elektromos rollerek és más mikromobilitási eszközök új közlekedési helyzeteket teremtenek. Egy gyermek gyorsan megtanulhat elindulni, gyorsítani, kanyarodni, ez azonban még nem jelenti azt, hogy biztonságosan is képes közlekedni. Egy eszköz működtetésének képessége még nem jelent közlekedési alkalmasságot. Érdemes figyelni rá, hogy a gyermek csak akkor használjon önállóan elektromos rollert vagy más hasonló eszközt, hogyha elsajátította annak biztonságos kezelését, felismeri a vészhelyzeteket, veszélyhelyzeteket, megfelelően választja meg a sebességét, valamint ismeri és alkalmazni is tudja a közlekedési szabályokat. A megfelelő védőfelszerelés, különösen a bukósisak használata pedig szintén alapvető fontosság, úgyhogy ezekre érdemes figyelni. Az ORFK Baleset Megelőzési Bizottságának tanácsai alapján. Legyünk egymásra a tekintettel, főként a gyerkőcökre, vigyázzunk magunkra egymásra az utakon, és hogyha netán még kicsit álmosan vezetnél, akkor Lengyel Johanna gondoskodik arról, hogy mindenképp kipattanjon a szemed. Jön egy csodálatos hang, egy varázslatos dallal, egyenes az út, itt a Petőfi.
1: Ez

0: a műsorvezető Habóczki Máté.
1: Csodálatos szép jó reggelt és jó utat kívánok, ahogy megbeszéltük az intézmények közelében, akkor csak figyelmesen, türelmesen. Mindjárt átérünk egy kicsit a Csukás Meserádióra, hiszen második születésnapját ünnepli, úgyhogy ez is szóba kerül majd, de természetesen főszerepben a magyar zenei kedvencek. Mindjárt a Belmondó lesz, volt, van, itt a Petőfi.
2: Akit rám bíz majd az ég, de elhagyják a démonok mellőlem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Nyárjasan meleg idő lesz ma is. Már októberben béremelésre számíthatnak az oktatást, nevelést segítő és a szociális ágazatban dolgozók. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Kamionnal ütközött egy autó az M5-ös Röszke felé vezető oldalán, a Hetényegyházi pihenőnél. A 77-es kilométernél a külső sávot lezárták. Két autó karambolozott az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, a Kecskemét elkerülő szakaszán kiépített terelésben. A 83-as kilométernél csak egy sáv járható. Baleset történt a 37-es főúton Bodrog-Kisfalud közelében. A 37-es kilométer félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. 10%-kal megemeli a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét januártól. Ezt szintén a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón közölte azt is, hogy a járandóságot a 65 éves korhatár elérésétől minimum 120 ezer forintra növelik, az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező dolgozókat is. A kötelező tagságot 3 évvel ezelőtt szüntette meg az előző kormány. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A szervezet kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. A hivatal szigorúan ellenőrzi majd a nagy környezetterheléssel működő ipari üzemeket, a legsúlyosabb szabálysértések esetén pedig 5 milliárd forintra emelik a

0: esőtésre számíthatunk. Számottevő eső nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délután 28-33, este 17-25 fokra számíthatunk.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: magyarok, a műsorvezető Habóczky Máté.
1: Jó reggelt és csodálatos szép napot kívánok, na meg boldog születésnapot, hogyha netán éppen ma ünnepelsz. Ünnepel a Csukás Mese Rádió is, méghozzá második születésnapját, teszi mindezt születésnapi műsor folyammal. Az ünnep alkalmából Csukás István legendás mesehősei is beköltöznek a Mese Rádió műsoraiba. Süsü a sárkány, Mirmura kandúr, a legkisebb ugrifüles, a nagy ho-ho-ho horgász, Pompom és több-több felefán történetei mellett versek, mondókák és gyerekdalok teszik még színesebbé az ünnepi kínálatot. Holnap 10 órától pedig a Csukás Meseposta című műsor is születésnapi tartalommal vár állandó házigazdával, természetesen István bácsival, azaz Mikó István, Jászai Mari Díjas színművésszel. Egy új mesemondó pályázat is indul, no de erről majd hétfőn reggel bővebben. Addig is ne feledd, hogy a Csukás Mese Rádió alkalmazást ingyenesen letöltheted az iOS vagy a Google Play áruházból, követheted a rádió online adását, illetve újra hallgathatod a podcast tartalmakat a Spotify-on. A következő percekben pedig vissza a magyar zenei kedvencekhez. Fehér Lili, azaz Lenke mesél nekünk, aki az elektronikát és a népi hangszereket egyaránt ötvözi, no meg mély merengős dal szövegeket ír. Szíven ütnek a mélyek, ezt hallgatjuk most a Petőfit.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Az Ágyi Mafia és Betonfi ugrasztott ki az ágyból, ha még nem történt volna meg az ébredés. Ez volt a Nesztek 7:59 a pontos idő. Csodálatos szép jó reggelt kívánok. Az ország nyugati és középső részein felhősen indul a nap, keleten viszont azért a napot is látni. A hétvégén futóverseny lesz a fővárosban, ennek részletei hamarosan jönnek majd, de mindenek előtt a további hírek, aztán Bagos Jégzárjának a Petőfém.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 1 kg cson nélküli Regnum sertéslapocka csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Nyáriasan meleg idő lesz ma is, már októberben béremelésre számíthatnak az oktatást, nevelést segítő és a szociális ágazatban dolgozók. Újabb túlélőket találtak a nepáli villámárvíz helyszínén.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
7: Kamionnal ütközött egy autó az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán a Hetényegyházi pihenőnél. A 77-es kilométernél a külső sávot lezárták. Két autó ütközött az M5-ös Budapest felé vezető oldalán a Kecskemét elkerülő szakaszán kiépített terelésben. A 83-as kilométernél csak egy sáv járható. Baleset történt a 37-es főúton Bodrog-Kisfalut közelében. A 37-es kilométernél félpályán engedik a jármű. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. Megvizsgálja a büntetőeljárások elhúzódásának okait a kormány. A szóvivői tájékoztatón elhangzott, a cél minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely érdemben rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi és a bírósági eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, minden eszközt biztosítanak a bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények feltárásához is. De a gyorsítás nem sértheti a hatóságok függetlenségét, a tisztességes eljárást vagy a jogorvoslatot. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő webáruházakra figyelmeztet a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az oldalakon étrend kiegészítőket kínálnak, és ismert egészségügyi intézmények arculatát, valamint szakemberek hamis ajánlásait felhasználva próbálnak bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, az étrend kiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig érdemes ellenőrizni az eladó és a kínált termékek hivatalos adatait. Újabb túlélőket találtak a nepáli villámárvíz helyszínén. 9 nappal a katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó gleccseromlást követő áradásban több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük a magyar állampolgárok is. Az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: A változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő eső nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délután 28-33, este 17-25 fokra számíthatunk.
0: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok, és nagyon-nagyon jó utat, hogyha még úton 2026. szeptember 4-én pénteken, így 8 óra után. Az utakon csak türelmesen a Bagosi Brothers Company és a Parnograsz közös felvétele már is kísér tovább. Kezdünk a Fúj meg szél!
0: Itt egy újabb óra! Kizárólag magyar zenét.

0: össze.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok a Petőfi Rádióban.
2: 8:19 a pontos idő van, viszont baj a 37-es főúton. Egy robogós balesetet szenvedett Bodrog-Kisfalu térségében. A 37-es kilométernél a főutat lezárták. Kerülni Tarccal felé lehet. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy. Mától a figyelem a női kosárlabda világbajnokságra irányul. A magyar válogatott 1998 után 28 év elteltével tér vissza a világ legjobbjai közé. A csoportkörben Franciaország, Nigéria és Dél-Korea lesz a magyar csapat ellenfele. Mindezt élőben az N4 Sporton online, az n4sport.hu-n, illetve a nemzetisport.hu-n is követheted, vagy hallgathatod a Nemzeti Sport Rádióban a közvetítéseket. A nyitónapon az Egyesült Államok Kína mérkőzés 14:15-től a Dunavörðön látható, Magyarország-Franciaország találkozót pedig ma este 21 órától az N4 Sporton és az m4sport.hu-n láthatod. Sok egyéb is vár ránk, például este 8-tól a Dunavörðön az Atlétika Gyémánt Liga mezőnye, akik Brüsszelben versenyeznek. Az N4 Sport kínálatában pedig 18:30-tól egy Vasas Nyíregyháza találkozó a labdarúgó NB1-ből, valamint a Forma Autók olaszországi eseményei, a Forma 2, Forma 3 mezőnyét is követheted, ami pedig a Forma 1-et illeti. Ma 12:30-tól lesz az első szabad edzés, 4 órától a második, holnap 12:30-tól a harmadik szabad edzés, 4 órától az időmérő, a futam pedig vasárnap 15 órától veszi kezdetét. Jó szórakozást, jó szurkolást kívánok, a kosár VB-n pedig szurkoljunk együtt a magyar sikerekért. Miközben kísérnek a magyar zenék, most jön Ákos, aki hamarosan új karácsonyi tematikájú albummal jelentkezik, és az ünnepkör számos, jól ismert, tradicionális tétele mellett népdalok és liturgikus szerzemények is helyet kapnak a kiadványon. Ezúttal egy klasszikus szól tőle a 90-es évek végéről. Minden, ami szép volt, itt a Petőfém.

0: Petőfi Rádió minden magyarodi Carbon Fools újdonságát hallgattuk, ez volt a Johnny Lost, 8:30-hez érkeztünk, úgyhogy jönnek a hírek, aztán pedig megyünk tovább zenei kedvencekkel, és természetesen kitérünk majd a hétvégi fővárosi futóversenyre is, jönnek a részletek, nem sokára, úgyhogy tarts velem. Carson Coma egyszerűen semmi sem egyszerű, ők pedig mindjárt rákezdenek, este meg a Budapest Parkban láthatod, hallhatod őket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Nyáriasan meleg idő lesz ma is. Már októberben béremelésre számíthatnak az oktatást, nevelést segítő és a szociális ágazatban dolgozók. A MOHU szerint is felül kell vizsgálni a hulladék gazdálkodási rendszert.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kamionnal ütközött egy autó az M5-ös Röszke felé vezető oldalán a Hetényegyházi pihenőnél. A 77-es kilométernél a külső sávot lezárták. Két autó ütközött az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, a Kecskemét elkerülő szakaszán kiépített terelésben. A 83-as kilométernél csak egy sáv járható. Baleset történt a 37-es főúton Bodrog-Kishalud közelében. A 37-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. Szűkíti a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának jogköreit a kormány. Az óvivői tájékoztatón elhangzott, hogy döntés született a hivatal koncessziókkal kapcsolatos feladat és hatásköreinek megszüntetéséről. A szervezethez tartozik egyebek között a szerencsejáték, a trafik és a bánya felügyelet is. A MOHU szerint is felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak. A cég a miniszterelnök bejelentésére reagált, miszerint a kormány újra gondolja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy sok a panasz, és a MOHU-MOL nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit. Tiltakozik a palack visszaváltások készpénzes kifizetésének tervezett megszüntetése ellen a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt gazdasági és turisztikai kabinet vezetője úgy fogalmazott, újabb globalista támadás lenne, ha az ügyfél bankszámlájára kellene utalni, vagy le kellene vásárolni az összeget. A MOHU néhány napja közölte, hogy a készpénzes kifizetés megszüntetését javasolják az italcsomagolásoknál.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő eső nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délután 28-33, este 17-25 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 3.49 van, szép napot kívánok, vigyázz magadra. Hogyha úton vagy az M5-ösön Röszke felé, a Hetényegyházi pihenőhelynél egy kamion és egy személyautó koccant, a 77-es kilométernél a külső sávot lezárták. Hogyha neked is van információd, akkor küld a Petőfi Rádiónak is SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. Ami pedig a hétvégi közlekedést illeti a fővárosban, nem megszokásból tedd mindezt, hiszen vasárnap rendezik a Vizer Budapest félmaratont, ami ezúttal is több távot kínál. A nevezési rekordok megdőltek, több tízezren állnak rajthoz, több mint 110 ország és 1200 hazai település futója már biztos ott lesz a legnagyobb magyar félmaratoni eseményen. A nagyszámú mezőny miatt a Pázmány Péter sétányról induló eseményen csak a rajtoltatás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlik majd. Ez lesz minden idők legnépesebb futóverseny rajtja Magyarországon. A rajt egyenes 600 méter hosszúságot tesz ki. Ehhez kapcsolódóan már mától idéglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapest több kerületében, illetve a Szabadsághidat, az Árpád hidat, a Margit hidat és a Lánc hidat is érinti időnként mindez. A BRFK arra kér, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedj. A polisz.hu weboldalon részletesen megtalálod a lezárások helyszínét és időpontját. Továbbá egy interaktív térképet is közzétettek, amelyen az érintett útszakaszokra kattintva megjelennek az arra vonatkozó korlátozások. Hogyha futsz, akkor hajrá, most pedig megfontoltan haladunk tovább a hétvége felé, amikor is garantáltan jól fogynak majd a frissítők, és biztosan nem alkoholos italok lesznek, de most Zórával iszom a bort, itt a Petőfém.

0: hangos indítás. Habóczky Mátéval.
1: Halló magyarok!
2: Diazzal és Mentával intettünk búcsút. Ennek az órának egy percen belül 9-hez érkezünk. Csodálatos szép napot kívánok, hogyha úton vagy, vigyázz magadra, már is jönnek a legfrissebb információk. Az ország északi sávja felhősebb, de délen azért már több helyen a napot is látni, akár csak észak-keleten. Az országos hőmérsékleti átlag 22,4 Celsius fok jelenleg, és a hétvégére is még nyárias időt jósolnak. Viszont lassan-lassan érdemes előkeresni a pulcsikat, kabátokat, hiszen jövő hét közepére azért jósolnak egy frontot, ami véget vethet a jelenlegi nyárias jellegű periódusnak, hogy tényleg így lesz, az majd kiderül. Az viszont biztos, hogy a következő 60 percet Kovalszky kezdik. Itt a Petőfim.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Nyáriasan meleg idő lesz ma is. Már októberben béremelésre számíthatnak az oktatást, nevelést segítő és a szociális ágazatban dolgozók. Újabb túlélőket találtak a nepáli villámárvíz helyszínén.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Kamionnal ütközött egy autó az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán a Hetényegyházi pihenőnél. A 77-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Összességében megfelelő volt az idei görög dinnye minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest. Csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. Országos erdőtelepítési és fásítási programot jelentett be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter közölte, hogy az idén kezdődő 2030-ig tartó időszakban több 10 milliárdos értékben vissza nem térítendő támogatást biztosítanak új erdők telepítésére, vízparti sétányok fásítására. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyon elkobzásáról szóló úgynevezett maffia ellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntető ítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 ezer euró értékű javak elvonását. Az ellenzék egy része a visszaélések lehetőségére és a politikai célú felhasználásra hivatkozva távol maradt a szavazástól. Újabb túlélőket találtak a nepáli villámárvíz helyszínén. 9 nappal a katasztrófa után élve sikerült kimenteni két munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó gleccseromlást követő áradásban több mint 1200-an meghaltak és mintegy 5000-en eltűntek. Közülük magyar állampolgárok is. Az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő eső nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délután 28-33, este 17-25 fok valószínű.
3: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok, lassan-lassan remélem sikerül belerázódni a mai napba, illetve a munkába. 2020. szeptember 4-e van péntek, hamarosan jöhet a jól megérdemelt pihenés. Lehetetlen feladat pedig nincs, Kovalszkyék már is adják mindez a motivációt.
0: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9:18 a pontos idő, szép napot kívánok. Irány a Nemzeti Múzeum és egy különleges kiállítás, hiszen van, amit egy gyermek könnyebben fogalmaz meg rajzzal, mint szavakkal. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás, Lélekrajzok a fényben címmel tegnap az intézményben. 195 különleges rajzon keresztül nyújt betekintést a legbátrabbak küzdelmes, mégis reményteli és nagyon is gyermeki világába. Különböző életkorok, különböző történetek, különböző diagnózisok Magyarországról és a Kárpát-medence magyar közösségeiből. A tárlaton nem a betegség kerül fókuszba, hanem a gyermeki erő és az alkotásokban megmutatkozó remény. A tárlat október 4-éig látogatható tehát a Magyar Nemzeti Múzeumban. Amint pedig a zenéket illeti, ezúttal egy újdonság következik méghozzá a Liana csapatától, akik nagyban dolgoznak egyébként további új felvételeken is. Keleti nap, most a Petőfin.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: magyarok. Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Jó utat kívánok a kalandozáshoz. Az M1-esen Budapest felé torlódás van szakaszosan, Tata és Biatorbágy között. Vigyázz magadra, hogyha erre vagy, illetve természetesen a többi szakaszon is. Az M3-ason zavartalan a forgalom, például Miskolc irányába, ahol ma kezdődik az ország legnagyobb filmfesztiválja, a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Berlin, Cannes és Velence legizgalmasabb alkotásai épp úgy láthatók, mint számos felfedezésre váró különlegesség Dél-Afrikától Azerbajdzsánon át Kínáig. A programban sor kerül a legújabb magyar filmek országos bemutatóira is. A korábbról jól ismert és kedvelt szekciók nem maradnak el, így a hivatalos versenyprogram, a Cinedox, a Kitekintő és a Cine Classics mellette pedig számos új programmal is készülnek. Közte például megismerheted a legmodernebb lézeres 2K vetítés technológiát, premier vetítések is lesznek. Az új Fantasma szekció pedig azokat a meglepő, zavarra bejtő, formailag vagy gondolatilag merész filmeket fogja csokorba, amelyek kimozdítanak a megszokott filmes komfortzónából. A részletek természetesen a neten, szeptember 12-ig filmes élmények szempontjából Miskolc tökéletes választás. A következő zenéhez is elérhető már mozgókép, azaz videóklip, a neten szintén megtalálod, mi pedig hangban küldjük Kálai Sanders András újdonságát. Ez a Take Me Back Home, itt a Petőfi Film.
0: Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Az imént említettem, hogy ma kezdődik a Cinefest Miskolcon, ha viszont nem tudsz ott lenni, azért nem maradsz filmes élmények nélkül, ugyanis mától október 5-éig péntekenként 21 órától a Duna televíziós csatornája Alfred Hitchcock filmjeit vetíti megújult szinkronnal, illetve restaurált változatban. A válogatás 5 alkotást vonultat fel, amelyek közül idén 3 is évfordulós, a nyitó film a Gyanakvó szerelem 85, az Idegenek a vonaton 75, míg a Tévedés bemutatója kereken 70 évvel ezelőtt volt. Ma este az 1941-es Gyanakvó szerelmet láthatod, ez egy feszült lélektani thriller egy nőről, aki a házassága után gyanakodni kezd férje sötét titkai kapcsán. Vetítés különleges belépőt kínál Hitchcock világába, újonnan készült magyar szinkronnal, ez a film ugyanis korábban csak felirattal volt látható. Felirat helyett jöjjön most is az élő szó, illetve az ének, méghozzá Grabowskiéktól. Itt a Minden reggel, más a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok, már is 10 órához érkezünk, bízom benne, hogy lendületesen telik a napod, és hát vár ránk egy csodálatos hétvége, úgyhogy minden adott a kellő motivációhoz. Az utakon csak türelmesen, figyelmesen, a fővárosban főleg, hiszen már lassan-lassan kezdődnek a lezárások a hétvégi futóverseny miatt. No de arra is kitekintünk a következő órában, hogy a szigetes koncertek közül ma melyiket láthatod, például az M1-en. Úgyhogy várlak vissza a hírek után, méghozzá Honeybee-tel, éjfél után, hamarosan a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Hazai hetek a Coopban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Nyáriasan meleg idő lesz ma is. Nyilvánosak mától a kórházi fertőzések adatai. Nőtt a boltok forgalma júliusban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az erős forgalom miatt kell szakaszos torlódásra számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között. Aszfaltoznak az M2-es Budapest felé vezető oldalán a 39-es és a 38-as kilométer között. A Vác-Alsóváros Rád-Penc csomópontban a forgalmat a le- és felhajtóágon keresztül terelik. A kialakult torlódás már több mint 2 kilométeres. Három autó koccant össze az 55-ös főúton Baja és Bátaszék között, a 108-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, azokon 8%-os emelkedést mértek. Folytatódtak a harcok Ukrajnában és Oroszországban. Az orosz erők a kijevi és az odesszai régióban hajtottak végre akciókat. Elsősorban katonai logisztikai központokra, hajókra és energetikai létesítményekre mértek csapást. Közben ukrán drónok csaptak le egy petrolkémiai üzemre az oroszországi Baskir földön, amely több mint 1300 kilométerre található az orosz-ukrán határtól. Országos tüntetést tartanak holnap Horvátországban az illegálisan lerakott több tízezer tonna részben veszélyes hulladék miatt. A szervezők a szemét azonnali eltávolítását, kármentesítést és a felelősök megállapítását követelik. A gyanú szerint Olaszországból, Szlovéniából és Németországból érkezett nagy mennyiségű hulladék újrahasznosításra, de azt részben földbe temették, részben a szabadban halmozták fel. Itthon karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Közvágó híd és a Pesterzsébet között jár majd a fővárosban a H6-os hív. A mostani és a szeptember 26-27-i hétvégén. A BKK tájékoztatása szerint a kimaradó szakaszon a H6-os pótlóbusszal, valamint a 224-es autóbusszal lehet utazni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: A változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő eső nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délután 28-33, este 17-25 fok valószínű.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok. 2026. szeptember 4-én péntek, elmúlt 10 óra, úgyhogy megkezdődött az utolsó 60 percük, amit természetesen a Magyar Kedvencek társaságában töltünk. Kezdünk ezúttal a Honeybees-t és az éjfél után.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Máté.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot, jó munkát kívánok! Még nem engedjük el teljesen a nyarat, hiszen az idei Sziget Fesztiválon számos emlékezetes koncertet láthattunk, hallhattunk. Ezekből válogat az M1 televíziós csatorna is, amely teljes előadásokat tűzképernyőre vágatlanul. A koncertek korlátozott ideig a média klikken is visszanézhetők lesznek. Ma az Ivan and the Parasol koncertje következik a késő esti sávban 11 órától 18-as korhatár besorolással. A csapat 2010-ben alakult, stílusukat leginkább a 60-as, 70-es évek rock and roll beat zenéjének, valamint a modern alternatív irányzatoknak a fúziója határozza meg. A srácok jövő héten egyébként az amerikai hard rock supergroup, az Alice Cooper és Johnny Depp fémjelezte Hollywood Vampires előtt lépnek fel Budapesten. Jól áll nekem az élet, ezt hallgatjuk a folytatásban az Ivan and the Parasollal, itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok, maradunk a mozgóképeknél, de ezúttal olyan tartalommal, amiből a legkisebbek sem maradnak ki, ugyanis a kedvelt rossz csont kobolt Pumukli új csínyekkel vár a Duna televíziós csatornáján. A 13 új epizód országos televíziós premierként holnaptól, szombatonként 17:30-tól látható, és megőrzi a klasszikus Pumukli sorozat világának hangulatát, a műhellyel, a csínyekkel és a jellegzetes humorral, miközben új történetekkel folytatja a Kobold és Éder közös kalandjait. És ahogy említettem az előző órában, ne feledd, ma kezdődik a Cinefest Miskolcon, a Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 12-ig tart, úgyhogy tökéletes filmes élményekben lehet részed ott is. És hát ha már Pumukli, ha már humor, akkor következzen most a belga, no meg a ponty fénykép, itt a Petőfi.
2: Ha van, így van a csalé...

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: ahhoz idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt, szép napot kívánok, nem sokára 11 órához érkezünk, amikor is jön majd Mákat a programajánlatokkal, illetve majd kirándulás tippekkel is, de ne feledd, jövő héten újraindulnak a stúdiókoncertek itt a Petőfin, minden hétköznap 13 órától élőben akár nézheted is majd YouTube csatornánkon, Facebook oldalunkon. No de ami a ma délutánt illeti, jön még Szikora Tomi 4-től hazakísér, 19-től pedig kívánságműsorral vár egészen este 9-ig, aztán Megyesi Gábor koncertajánlatokkal készül, Fekete Laci pedig a hazai gitárokban beszélget majd a gitárjáték szeretetéről, úgyhogy sok-sok izgalmas tartalom még na folytatásban, és a következő percekben pedig Morjones vár ránk, ez az Alvajár, itt a Petőfi.

0: Haló magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: Szép napot kívánok, 11 órához érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, én pedig megköszönöm a mai, illetve az e-heti figyelmet. Ezt a hetet még augusztussal indítottuk, azonban jövő héten már garantáltan csak szeptemberi napjaink lesznek. De ettől függetlenül a hétvégére csodálatos élményeket kívánok, azért a nyár még megmutatja egy kicsit magát, úgyhogy mozdulj ki, hogyha teheted, és jövő héten pedig újra találkozunk. Habocki Mátét hallottad, köszönöm, hogy velem voltál, bármerre jársz, ne feledd, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Nyáriasan meleg idő lesz ma is. Nyilvánosak mától a kórházi fertőzések adatai. Várják a kormány döntést a béremelésről a rendvédelmi dolgozók.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az erős forgalom miatt kell szakaszos torlódásra számítani az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között. Aszfaltoznak az M2-es Budapest felé vezető oldalán a 39-es és a 38-as kilométer között. A Vác-Alsóváros Rád-Penc csomópontban a forgalmat a le- és felhajtóágon keresztül terelik. A kialakult torlódás már több mint 2 kilométeres. Három autó koccant az 55-ös főúton Baja és Bátaszék között. A 108-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ honlapján. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti a mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Várják a kormány döntést a béremelésről a rendvédelmi dolgozók szakszervezetei, miután a belügyi érdekegyeztető tanácson nem kaptak konkrét választ a bérrendezés időpontjáról és mértékéről, hangzott el az RTL híradójában. A belügyminisztérium szerint a javaslatcsomag elkészült, de a konkrét összegekről a kormánynak kell döntenie. Tóth Zoltán, a közszolgálati rendőr szakszervezet vezetője figyelmeztetett, ha ősz végéig sem lesz érdemi előrelépés, a dolgozók tömegesen mehetnek betegállományba, vagy munkabeszüntetést kezdhetnek. Egy hetet kapott a gazdasági és energetikai miniszter arra, hogy jelentést tegyen, milyen körülmények és mulasztások vezettek a kritikus üzemeltetési helyzethez a paksi atomerőműnél. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint kapitány Istvánnak október végéig kell előterjesztenie, hogy milyen tényezők befolyásolják a villamos energiaellátást, és milyen intézkedéseket kell hozni a kockázatok elkerülése érdekében.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Ferencváros 3-0-ra győzött a címvédő Eto FC otthonában. A hazaiak bosnyák támadója Luka Kulenovic a hosszabbításban 11-est hibázott. Az FTC sikerével megelőzte a győrieket és feljött a harmadik helyre a tabellán. A Vasas Nyíregyháza mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 hetedik fordulója. A 18:30-kor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Bondár Anna egyesben búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságon, mivel a második fordulóban nagy csatában három játszmában kikapott a hazai közönség előtt játszó Madison Keys-től. Ezzel egyesben nem maradt versenyben magyar játékos. Udvardi Panna számára véget ért a párosok küzdelme is, miután a brazil Laura Pigossival 6-3-6-4-re alul maradt a Márta Kostyuk Elena Ruse ukrán román kettőssel szemben az első fordulóban. fordulóban. A múlt heti poznányi világbajnokságon aranyérmes versenyzők közül a kajakos Csikó Zsóka, valamint a kenus Fejes Dániel is győzött a szolnoki kajakkenu országos bajnokságon, amelyen tegnap az 1000 méteres versenyeket rendezték. A női kézilabda NB1 első fordulójában a Debrecen magabiztosan 43-21-re győzött Egerben az újonc Eszterházi SC ellen.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő eső nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délután 28-33, este 17-25 fok valószínű.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Itt a péntek, és én felkészítelek a hétvégére, az előttünk háró órák is tartogatnak sok izgalmas lehetőséget, hogy kikapcsolj és feltöltődj. Indul az Itthon-Otthon a Petőfi programajánlója, viszlek Szegedre, a Hal Fesztiválra, mondom már is a részleteket, csak úgy, mint a pozsonyi piknikről tartsanak.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Mákkatával.
1: Nem kell kutatnod, keresni a programokat, én mindig részletezem, hol és mi minden vár rád. Újlipót város kulturális falunapja például már is itt van, a pozsonyi piknik, így szokták nevezni, aminek idején a rakpart Jászai Mari tér és Szent István park közötti szakaszán színházak, könyvkiadók, kulturális intézmények, civil szervezetek, helyi közösségek és környékbeli vendéglátóhelyek sorakoznak fel egymás mellett. Két színpadon egymást váltják majd át a színházak és kulturális formációk előadása is, míg a rakpart teljes hosszában színháza, könyvkiadó, kulturális szerveződések, civil szervezetek, kézművesek, kerületi érdekeltségű vállalkozások és gasztronómiai partnerek mutatkoznak be sátraikban, illetve standjaikon. A Radnóti Miklós utca Pozsonyi útig tartó szakasza pedig idén is a legkisebb látogatóké és családoké lesz, a Pozsonyi Pikniken, Újpesten, a rakparton. Érdemes másfelé is venni az irány, természetesen Szegeden például Hal Fesztivállal készülnek, már is jönnek a részletek itt a Petőfi.

0: neked programot.
1: 11 és 1 óra között számíthatsz rám, a programokról van szó, már is jönnek a részletek. A Tiszai Halfőző Fesztivál például minden évben a tiszai halételek szerelmeseinek, illetve a szabadtéri gasztronómiai élmények rajongóinak egy jó kis találkozó helye. Az esemény középpontjában a tradíció, az egyedülálló ízek és a közösségépítés áll. Amatőr és tapasztalt szakácsok hódolhatnak a tiszai halászlé főzése iránti szenvedélyüknek. A Tiszapart hangulata, rottyogó bográcsok illata és a változatos színpadi produkciók pedig mind gondoskodnak arról, hogy minden korosztály igazán különleges élménnyel gazdagodjon a szegedi Tiszai Halfesztiválon. Ne feledd, jó programötletekkel mindig lehet csatlakozni 0630 30 30 380. Ezen a számon várom a részleteket SMS-ben, illetve Viberen.

0: hírek az utakról.
1: Átmenetileg a torlódást az önmetősen az okozza Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán, hogy bontják a terelést a 89-es kilométernél. A külső sávot zárták le, 2-3 kilométeres a kialakult torlódás. Az 55-ös főúton pedig baleset miatt Baja és Bátaszék között a 108-as kilométernél csak félpályán lehet autózni. Napközben pedig aszfaltoznak az M2-es autóúton, az M0-ás felé vezető oldalon a 46-os kilométernél. Ez okozza a félpályás zárat, jelzőrös irányításra készülj, ha arra jársz. Egyéb infód van 0630303380, jelez itt a részleteket, SMS-ben vagy Viberen.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: van programod. A stúdióban.
1: Nákat, akire számítasz, a programokról van szó, hiszen aktuálisan hozom, hogy hol és mi a kínálat. Egész napos ingyenes kikapcsolódást kínál például az autózás szerelmeseinek, a családoknak és a zenerajongóinak egyaránt a Grandevue családi nap, ahol közel 60 kiállított autót lehet megnézni, miközben színes gyerekprogramok és esti nagy koncertek gondoskodnak a jó hangulatról. Ott lesz az Apacuka zenekar, a Brennyul, valamint a Kabóca és a Majorka bábszínház szórakoztatja a családokat, de egész nap kreatív foglalkozásokkal, ugrálóval és egyéb programokkal teszik teljes az élményt. A nagy színpadon pedig a Volmár, a Fallado Flow és Berecki Zoltán is majd ismert slágereikkel zárják ezt a napot, úgyhogy izgalmas lesz a Városháza Parkba látogatni a Grandevue családi nap keretében Budapesten. Hogy hol és milyen programok várnak még, ez kiderül itt a Petőfin, mint minden hétköznap 11 és 1 óra között, hiszen ez az Itthon-Otthon a programajánló műsorunk. Lehet persze csatlakozni jó tippekkel, ötletekkel és élménybeszámolókkal is a 0630 30 30 380-as számom, SMS-ben vagy Viberen.

0: Szakács Gergő után sincs megállás itt a Petőfi, már is az Iri Mafiával álmodozunk a hírek után. Volt egy álmom, és benne láttalak
1: téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
2: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
5: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKick törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
9: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
8: Vashiányban is hatásos?
9: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
8: Fel kell iratnom?
9: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Nyáriasan meleg idő lesz ma is. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Nyilvánosak mától a kórházi fertőzések adatai.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között. Aszfaltoznak az M2-es Budapest felé vezető oldalán, a 39-es és a 38-as kilométer között. A Vác-Alsóváros Rád-Penc csomópontban a forgalmat a le- és felhajtóágon keresztül terelik. A kialakult torlódás több mint 2 kilométeres. Terelést bontanak az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét elkerülő szakaszán. A 89-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás meghaladta 2 kilométert. 3 autó ütközött az 55-ös főúton Baja és Bátaszék között. A 108-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a 2 lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban 2 lépcsős béremelés várható a szociális dolgozók, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ honlapján. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti a mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek és hangsúlyozta, a kormány első döntései között szerepel az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrákat hoznak létre. Újabb egyeztetéseket tartott a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi jelölt állításról. Baka András ezúttal a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, majd az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével tárgyalt. A korábbi legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint júliusban kezdeményezte megbízatásának megszüntetését a személyét ért a politikai támadások miatt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: A változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk ma. Számottevő eső nem várható, de a szél megélénkülhet, néhol akár erős lökések is előfordulhatnak. Délután 28-33, este 17-25 fok valószínű.
2: A hírek után...
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Előttünk a hétvége, a feltöltődés, a kikapcsolódás időszaka, és a rengeteg program most is a láthatáron. Már is jönnek a további részletek, folytatódik az Itthon-Otthon, Szilvanapok, Alma Fesztivál, Utcabár, Retro Disco, Juda Fest, ezek mind terítéken. Hi, Védesz, jó étvágyat!
4: Itt egy újabb óra!
2: Kizáró

0: és a felejthetetlen slágerek.
1: Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek, hogy ne legyek már nélküled, én zsebre temélek.
2: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
3: Mindenkihez kedves.

kedve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring.

sem figyelmed. Bujakott alatt mi dorobol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az ámorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a film.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Bizony, aktuálisan mindig hozom, hol és mi minden vár rád. Például a Judafest Budapest Zsidó Kulturális Fesztiválja is lehet az egyik, ahová ellátogatsz. Ez nyitott, befogadó és vibráló közösségi ünnepként hozza össze az embereket Budapest belvárosában. A rendezvényen koncertek, kerekasztalbeszélgetések, gyerekprogramok, gasztronómiai kínálat és civil szervezetek bemutatkozói várnak. Idén pedig a Sálom utcával közösen egy egész napos program folyamot kínálnak, hiszen délelőtt a Sálom utca indítja a napot, délután pedig 2 és este 9 között a Judafest veszi át a terepet. Az idei fesztivál kiemelt témája a szeretet, mellyel a szervezők az Európai Zsidó Kultúra Napjai nemzetközi hívószavához kapcsolódnak. Sok fő fellépő is lesz, például olyan, aki a jidis dallamokat ötvözi cigányzenével, balkáni ritmusokkal és jazzzel, valamint ott lesz például a Mákli kör lendületes indirok fúvósokkal kísért fellépőse. A gyerekeket a Bibi Rév lüktető gyerekbarát hangerejű bulija várja, még a koncertó dalkör a kedvenc zsidó dalokat idézi meg. A program a Hol lakik a szeretet című fotókiállítás, valamint egyéb kísérő programok teszik teljessé. Judafest, ez is lehet egy választás, vagy például ha az almás finomságokat, esetleg szilvás dolgokat kóstolnál, akkor erre is lesz lehetőség, már is jönnek a további részletek.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Park. Programot ajánlunk minden nap.
1: Aktuálisan hozom mindig a kínálatot, és ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között. Ha valami kimaradna, bátran jelez 0630303380. SMS-ben és Viberen küldhetsz minden részletet az előttünk álló programokról. Na és szilvás gombócból szerinted mennyit tudsz megenni, hány darabot? Na még egyet szól a gondolattal, és főleg ha szereted a szilvás gombócot, akkor közben azért jól figyelj, hiszen jön a Szilva Napok Szilvásváradon, ami minden évben a gasztronómia, a néphagyományok és a családi kikapcsolás közkedvelt ünnepe, és a szilvából készült autentikus ételek, illetve italok köré épül. Az esemény középpontjában a hagyományos ízek, a helyi termelők portékai és a közösségi élmények állnak, és közelebbről is meg lehet ismerkedni a térség kulturális és gasztronómiai kincseivel. Ahogy említettem, lesz szilvás gombóc evőverseny, ezen kívül hungarikum játéktér, fabatka porta, a népi játszótérrel is várják, tehát a gyerekeket, különféle kézműves foglalkozásokon lehet részt venni, és persze sok fellépő is lesz, például néptánc együttes láthatsz, lesz operett előadás, látványos hastánc produkció, a végén pedig majd a Madarak Tánzani Big Band élő koncertje zárja a sort a szilvásváradi Szilva Napokon. Ha inkább az almás finomságok közelebb állnak hozzád, úgy érzed, akkor figyelj, mert ehhez is kapcsolódik rendezvény, már is jönnek a további részletek a Petőfén.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgy sem tehetek.

0: a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Ha Szabolcs-Szatmár Berek környékén jársz, ne feledd, hogy a Rakamazon Alma Fesztivál tartanak, majd egészen pontosan a rakamazi Jonagold Alma Fesztivál is városnap. Vár, ami minden évben Rakamaz egyik legmeghatározóbb közösségi eseménye, és méltó módon állít emléket a település híres almatermesztési hagyományainak, miközben igazi városi ünnepé is válik. Évről évre egyesíti tehát a helyi hagyományőrzést a színvonal a szórakoztatással, és minden alkalommal más-más fellépőgárdával várják vissza a törzs közönséget és az új látogatókat egyaránt. A megnyitott például Rakamaz közösségeinek előadásai fogják tartani, ők nyitják meg, köztük óvisok, bölcsisek, általános iskolások, illetve mazsorett csoport, aztán délután és este koncertek sorozata következik, például fellép Szandi, Galambos Lajcsi zenekara, ott lesz a Phoenix Tribal, a Step by Step Dance School, Zámbó Krisztián, Herceg Dávid, az Ex-Esperádós Réka és a Kerozén, mindez tehát az Alma Fesztiválon Rakamazon. Pest megye, Erdőkertes, szintén lehet választás, ott a Szent István Parkban koncertek, sör különlegességek, sörívó verseny és egyéb meglepetés is várja majd az érkezőket, hiszen ott sörfesztivált fognak tartani. Utcabál is lesz, a KFT is koncertezik, valamint a Derbi zenekar és Takács Nikolász, a gyerekeket pedig az Abszalma együttes koncertje és a Furfangos Csudavilág interaktív kiállítása várja, az estét pedig retro diszkó zárja majd Erdőkertesen a sörfesztivál.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Egy óra pontos idő. Zsolt üzent, hogy az M5-ösön Szeged irányába a Kecskemét északi hajtónál van egy baleset, ahol még építkeznek, és legalább 7-8 kilométer a torlódás, úgyhogy érdemes kihajtani a Lajos-Mizsei kihajtónál. Nagyon köszönjük az infót, várjuk a továbbiakat is, ha valahol fennakadást észlelsz, 0-30-30-33-180, itt küldheted. Köszönöm a kedves szavakat is, Zsolt. A Petőfi pedig mindjárt itt a Szupernem.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Nyárjasan meleg délutánunk lesz. Újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen csoport. Meghalt az a dolgozó, aki tegnap Budapesten kizuhant a mentőszékház 7. emeletéről.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé, mert Szádliget térségében korábban egy kamion akadályozta a forgalmat a külső sávban. A 47-es kilométernél már megszűnt az akadály, de a kialakult torlódás Tatáig tart. Aki teheti, személyautóval mindenképp válassza az átterelt sávot a 61-es kilométernél, vagy kerüljön az 1-es főúton. Bontják a terelést az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 89-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás meghaladta a 2 kilométert. Aszfaltoznak az M2-esen a Budapest felé vezető oldalon. A 46-os kilométernél a félútpályát zárják le. Jelzőőrös irányításra kell számítani. Aszfaltoznak az M2-esen, szintén a Budapest felé vezető oldalon a 39-es és a 38-as kilométer között is. A Vác-Alsóváros Rád-Penc csomópontban a forgalmat a le- és felhajtóágon keresztül terelik. A kialakult torlódás ott már több mint 2 kilométeres. Két autó karambolozott a 38-as főúton Nyírtelek közelében. A 34-es kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Mintegy 75 milliárd forintot lehet megspórolni a Mohácsi Dunahíd beruházásának felülvizsgálatával a közlekedési és beruházási miniszter szerint. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, a kormány legutóbbi ülésén döntött az átkelő építésének folytatásáról, de az alföldi oldalon marad az eredetileg is tervezett 2x1 sávos kialakítás, ami jelentős költségcsökkenést jelent. Emlékeztetett, hogy a 2x2 sávos kivitelezést márciusban, alig néhány héttel a választás előtt rendelte meg Lázár János, volt építési és közlekedési miniszter. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget a Független Benzinkutak Szövetsége a szektor romló működési feltételei miatt. A szervezet szerint 600-700 vidéki családi vállalkozás ellehetetlenülése fenyeget, ami munkahelyeket és helyi szolgáltatókat is veszélyeztet. Nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket kérnek. Újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg a Volkswagen csoport, miután a jármű választékát a felére csökkenti. Azt egyelőre nem közölték, hogyan oszlik meg a leépítés az egyes márkák és országok között, így azt sem tudni, hogy a győri Audi gyárat érinti-e a döntés. A cégcsoport már korábban döntött 4 németországi gyár bezárásáról, ami a költségcsökkentési programjának eddigi legdrasztikusabb lépése. A koncern évek óta nehézségekkel küzd, egyebek mellett a kínai verseny és az amerikai vámok miatt. Meghalt az a dolgozó, aki tegnap Budapesten kizuhant a mentőszékház 7. emeletéről, értesült az ATV. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is tart. A Telexnek a budapesti rendőrfőkapitányság azt a tájékoztatást adta, hogy idegenkezűség gyanúja nem merült fel. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az esetet.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A változó felhőzet mellett is többnyire napos időre számíthatunk, délután számottevő eső nem várható, de a szél megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. délután 28-33, este 17-25 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek délután egy elmúlt, ha ebédelsz, nagy jó étvágyat hozzá, mi útnak indulunk. Először is gondolatban izgalmas úti célokat hozok, ha szívesen kirándulál vagy felfedezél újabb kincseket az országban. Tarts velem és informálj a közlekedésről 0630 30 30 380 a számot.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Változik az előrejelzés, ami az időjárást illeti. Még korábban úgy tűnt, hogy szuper jó nyárias hétvégénk lesz, most már kevésbé látom így. Holnap érkezik egy hideg front erős széllel, és ez majd csökkenti a hőmérsékletet. Nagyjából 25-28 fokra számítható majd. Na, meglátjuk. Az biztos, hogyha valamerre is elindulsz, akkor biztos, hogy vannak olyan látnivalók, ahol érdemes megállni, egy picit elidőzni. Fejér megyében ilyen lehet Dégen a Festetis kastély, ami 1810 és 15 között gróf Festetis Antal megbízásából épült, és több rendhagyó építészeti megoldás jegyeit viseli magát. Középrészen nagyon hasonló a Budapesti Nemzeti Múzeuméhoz, és ez nem véletlen, hiszen mindkettőt és a kastélyhoz tartozó narancsházat is Pollak Mihály tervezte. A Festetis család egyébként 1944-ben, amikor elhagyta a kastélyt, hamarosan német hadikórház működött utána, majd a 45-ös államosítás után 1996-ig gyermekotthon. Az épület eredeti berendezését tehát nem ismerik, mivel azt a II. Világháború végén, illetve után elpusztították, valamint eltulajdonították. Az elmúlt években a kutatók viszont a termek egyszínű festék rétegei alatt színvonalas, klasszicizáló díszítő festékre bukkantak, ezek egy része ma megtekinthetők. A kastély előtt pedig Magyarország egyik legnagyobb angol parkja terül el, mely akkora, mint a Central Park Amerikában. A parkban ősfák és növényritkaságok találhatók, a kastély és a festői angol park népszerű filmforgatási helyszín is, például többek közt a Kincsem című magyar kalandfilm több jelenetét is itt forgatták, tehát a Festetis kastély lenne a hétvégi célpont, és ott jársz, akkor majd ez is jusson esetbe. További jó ötletekkel pedig lehet természetesen üzenni 0630303380, ez a számunk, itt találhatsz jó kiránduló helyeket, még jön Mova, a Petőfi.
1: Bele

Petőfi Rádió minden magyar pár kiránduló tippel az elkövetkező napokra. Kezded el, a Nógrád megyébe jársz, akkor ott van több olyan bár is, amelyekről nem lehet tudni, hogy mikor épült. Szinte egyikről se. Buják közvetlen környékén 8 vár van, melyek a bányavárosok védelmére épültek. Kimagasló falai még ma is hirdetik a régi múltat, a dúló csatákat, török küzdelmeket kiáltó büszkeséggel. Buják várának magja egyébként az öreg torony, valamikor a tatárjárás után épülhetett, de oklevélben először csak 1303-ban említik. Akár lehet tehát ez is célpont, vagy ezeket felfedezni, illetve ott a nógrádi várhegy, melyen a 10-11. Századfordulója körül már bizonyára állt vár. Most itt a méretében jelentős erődítmény még a romjaiban is lenyűgöző, a várhegyről pedig nagyon szép kilátás nyílik a Börzsönyre, a nógrádi dombvidékre, Drégei és Szandavárára, valamint Naszájra. Tiszta időben a Mátra csúcsai is megfigyelhetők, valamint észak felé az ójomi hegyek is feltűnnek, és a vár egészében szabadon látogatható. Jó kiránduló célpontokat te is üzenhetsz, küldhetsz nekünk a 06 30 30 30 380-as számra. Közben itt a Ruby Harlem.

Petőfi Rádió, minden magyar, és egy kis felkészülés a hétvégére. Ha szívesen kirándulnál, és például Kiskunhalas környékén jársz, akkor ne feledd, hogy valamikor a malmok városa volt, ma már ez csak egy szélmalom idézi, a Sáfrik-féle szélmalom, ami a felújítva informatív szabadtéri kiállítással és egy alkotóházzal vár. Egészen pontosan a falakra helyezett mágneses táblák segítségével ismerheted meg a gabonaféléket és felhasználásukat, valamint onnan indul a 20 állomásos információkkal, érdekességekkel, játékos feladatokkal és furfangos kérdésekkel teli tanösvény, ami az udvaron át kanyarogva a malom belsejéig vezet. A malomba lépve aztán 4 különféle szinten lehet megismerni a régi gabonaféléket, sőt, a belőlük készült örleményeket is, és azt is elolvashatod, hogy melyiket mire használják, meg is lehet tapogatni őket eredeti és porrel zúzott formájukban. Számtalan érdekességre fény derül tehát, például, hogy miért kellett a malomba érkezett gabonára őrlés előtt vizet önteni, vagy hogy mit jelentett régen felönteni a garatra és a parasztra őrölni kifejezés is, mind-mind kiderül Kiskunhalason a Sáfrik malomban. Jó kirándulást! Egyéb úti célokat a 0 30 30 30 380-as számra küldesz SMS-ben vagy Viberen.

Petőfi Rádió, minden magyar, és számos csodásai van az országban, amit érdemes felfedezni, ahol érdemes kirándulni. Zola említette, hogy Hollókő és Felsőtolt között található Isten tenyere kilátó, ahol például Kowalski meg a Vega a Sodorjon című dalok videoklipjét forgatta. Mindkét településről egyébként könnyű sétával elérhető, és szuperképeket lehet készíteni. Élményeidet ne feledd, megoszthatod velünk is Facebook oldalunkon, itt a Petőfin, a hírek után pedig már is jön a Carson Kowalski.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a meleg nyárias idő. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Retro véradást tartanak szombaton.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé, mert Szárliget térségében korábban egy kamion akadályozta a forgalmat a külső sávban. A 47-es kilométernél már megszűnt az akadály, de a kialakult torlódás Tatáig tart. Aki teheti, személyautóval mindenképp válassza az átterelt sávot a 61-es kilométernél, vagy kerüljön az 1-es főúton. 3 személyautó ütközött össze a 8-as főúton Csákány-Doroszló közelében. A 171-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Magyarország jövője elválaszthatatlan a felsőoktatási intézményektől, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitóján. Lannert Judit közölte, visszaállítják az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát, az új felsőoktatási stratégiát pedig az oktatók és a hallgatók bevonásával vitatják meg. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni. Ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Holnap tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sör, virsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a Vérellátó Szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Az Egészségügyi Világszervezet raktárépületét is találat érte az éjszakai Kijev megye elleni orosz légi csapásokban. Az épületben egészségügyi készleteket tároltak. A WHO alkalmazottai nem sérültek meg. Csak idén eddig legkevesebb 20 támadás érintett valamilyen humanitárius célú raktárat, köztük 15 olyat, ahol egészségügyi eszközöket tároltak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Estig csökken a felhőzet és a legtöbb helyen kiderül az ég. Holnap reggel északnyugat felől felhők érkeznek és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő lesz.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Péntek délután, 2 elmúlt, már önmagában nagyon jól hangzik, újdonságok, jól ismert régi kedvencek, feltörekvés, igazi hazai sztár csapatok is jelen lesznek ebben az órában. Szóval nagyon kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, a fedélzetem Mák Kata, és ezúttal a Carson Poma.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

Petőfi Rádió, minden magyar gyerekek sok helyen az autóban, úgyhogy most nekik egy kis érdekesség, új mesemondó pályázatot hirdet a Csukás Mese Rádió a közelgő születésnapja alkalmából az M2 Mese TV-vel közösen. 3 és 10 év közötti gyerekek jelentkezhetnek, egy számukra kedves népmesét, műmesét vagy verses mesét kell felolvasniuk, és ezt hangfelvételen rögzíteni, majd aztán az 1-6 perces felvételt a pályázatra benevezni. Tehát olyan óvodás és kisőiskolás gyerekek jelentkezését várják, akik szeretnek mesélni, és szívesen mondanák el kedvenc történetüket akár az egész ország füle hallatára. A legügyesebb pályázók meghívást kapnak a csatornák stúdiójába, ahol stúdió körülmények között rögzíthetik a meséjüket, a felvétel pedig bekerülhet a csatornák műsor kínálatába is. A zsűri elsősorban azt keresi majd, hogyan kell életre a választott történet a gyerekek hangján, mennyire természetes, egyedi, szerethető és fantáziadús az előadás. Október 22, ne feledd a dátumot, a pályaműveket eddig várják, a hetet hét kaland@mtva.hu e-mail címre. Keresik tehát az ország legmesésebb mesemondó gyermekeit, itt a Petőfin pedig Ákos énekel.

Petőfi Rádió, minden magyar. Hát azt hiszem, mindenki életében vannak pehesebb napok, bosszúságok, csalódások, szerelmi kudarcok. Viszont van egy dal, ami talán megerősíti azt, hogy nem kell félni, mert majd jön a jó időszak is. Tehát most lehet, hogy rossz, de ettől még később minden a helyére kerülhet. Erről szól a Follow the Flow és Tideni közös dala, ami azért is érdekes, mert ugye Tideni személyesebb, modernebb rap-hop vonala keveredik tulajdonképpen a Follow the Flow jól felismerhető dallamos hip-hopjával. Tehát attól, hogy valami nincs rendben, míg rendbe jöhet, ez fontos különbség. A dal tehát nem azt mondja, hogy minden jó, az ellenkezőjét állítja. Rendben lesz, már is hallatod itt a Petőfi.

De nem akarom, nem, nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem, nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

0: Petőfi Rádió minden magyar a folytatásban egy igen népszerű énekes dalszerzővel, akivel még sok helyen találkozhatsz, már is mondom a helyszíneket. Egyébként van, ahol dupláz is, hiszen bár eredetileg csak egy koncertet hirdettek meg, de az első nap jegyei nagyon gyorsan elfogytak, úgyhogy lett második este is, majd a Budapest Parkban, tehát dupláz Azaria, de előtte még Veszprémben is, Egerben is láthatod egyébként. Érdekes így visszagondolni, hogy hát egy jó bő 10 évvel ezelőtt még volt interjú, amikor arról beszélt, hogy 2 év alatt szeretne eljutni 1000 stabil feliratkozóig, ehhez képest néhány évvel később ugye már több 100 000-es különbsége lett. A Petőfin Azaria.
1: Megszerettem és megszereztem, majd elfeledtem, meg eltemettem, és túl sok volt, már jó volt, alatt az te is veled. Ha maradnék és nem változnék, csak az arcok körülöttem, ha leválnulnak, megvettek, ezért lenéztek és szeretnék.

forog a tehetetlen, nem szeretem. Az éjség szekerén vicsorog a szerelem. Zenzegy.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt órákban történt legfrissebb hírekről már is jön a beszámoló és az összefoglaló, majd a Hiperkarma kíván nekünk utána. Jó szerencsét!
1: Megint rólad szólt a nap, nem maradtál le semmiről.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor

0: 0630303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a meleg nyárias idő. Ismét lehet pályázni Erasmus ösztöndíjra. Újabb uniós segélyt kap Nepál.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és Komárom között. Aki teheti, a 85-ös kilométernél található Komárom Kisbér csomópontnál tud kerülni az 1-es főúton, onnan pedig a 61-es kilométernél Tatánál érdemes visszatérni az autópályára. Aszfaltoznak az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon, a 6-os jelű Szederkény Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső és a leálló sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Visszatér az Erasmus program. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre. Így ismét megnyílnak a lehetőségek az érintett hallgatók előtt. További 500 000 eurós segélyt küld Nepálnak az Európai Unió. A 9 nappal ezelőtti természeti katasztrófában több mint 1200 meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük 3 magyar. Közben újabb túlélőket találtak. Tegnap sikerült élve kimenteni 2 munkást egy alagútból. Németországban szabadságvesztésre ítéltek 2 sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, és eladják azokat. A 2 férfi üresen álló épületekben, erdőterületeken és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében keletkezett tűznél érték őket tetten a rendőrök.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: Női kosarasaink elkezdik a világbajnokságot. U20-as válogatott alapdarúgót igazolt a Nyíregyháza. Köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok. A Vasas Nyíregyháza mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 hetedik fordulója. A 18:30-kor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Nyíregyházához kapcsolódó hír, hogy a Spartakus szerződtette az U20-as válogatott labdarúgót Máté Csabát, a középpályás 3 évre kötelezte el magát a nyírségi klubbal. Lemondta a válogatottságot Marcos Llorente, a spanyolok világbajnok labdarúgója. A 31 éves védő, aki 27-szer szerepelt a nemzeti csapatban, elhatározásával kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a jól átgondolt döntése már a nyári VB előtt megszületett. Llorente 2020-ban mutatkozott be a válogatottban, ott volt a 2022-es világbajnokságon is, de a 2024-ben Európa-bajnokságot nyert együttesnek nem volt tagja. A magyar női kosárlabda válogatott ma megkezdi szereplését a berlini világbajnokságon. Nemzeti csapatunk 21 órától a 2024-es párizsi olimpián ezüstérmes Franciaország ellen játssza le első meccsét. Magyarország 28 év után jutott ki újra világbajnokságra. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Estig csökken a felhőzet, és a legtöbb helyen kiderül az ég. Holnap reggel északnyugat felől felhők érkeznek, és elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő lesz.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Péntek délután 3 után sokaknál gondolatban a munka és az iskola már valahol nagyon mélyen van. Előttünk a hétvége, alapozzuk meg a hangulatást, szuperzenék jönnek ebben az órában is, a legjobb hazai kedvencek. Rácz Gergő előtt például a Hiperkarma kíván jó szerencsét.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró

0: Minden magyar. Petőfi Rádió.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Ezt igen, egy idő után kiszámolja. 30-valahány itt a Petőfin, Lábas Viki. És ha már itt tartunk a számoknál, a Google egyik születésnapja a mai. Meglepetésszerűen egy a változó logókat láthatnak a felhasználók ilyen alkalmakkor, mert hogy szülinapból több is van, különböző napokon is tartják ezt. A mai volt a cég alapításához szükséges iratok aláírásának a napja, még 1998-ban. Egyébként a projektet két úriember alapította, mindketten a Stanford Egyetemen végeztek. És hát nagyon felgyorsult a világ, viszont óriási áttörés történt még 1837-ben szintén ezen a napon, hiszen Morze akkor mutatta be távíróját, a távirányító hol volt az még akkor, a New Yorki Egyetemen, illetve George Eastman feltaláló 1888-ban, kicsit később, szintén ezen a napon mutatta be az első rollfilm kamerát, és bejelentette saját nevére a Kodak védjegyet. Kis érdekesség mára itt a Petőfin, a Rozália napja egyébként a mai, őket, illetve évfordulósokat, szülinaposokat lehet köszönteni. Majd a kívánság műsorban Szikora Tominál, számunk 0 30 30 30 380, ide küld az üzeneteket SMS-ben vagy Viberen.

0: elkísér.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Így péntek délután már mondhatom, hogy megkezdődött a hétvége, és a hétvége akkor lehet Balaton újra. Az úti cél 23 fokos vízben lehet még egy utolsót strandolni, pancsolni, mert aztán már jövő héttől jön egy, hát már jobban látható lehűlés. Hétfőtől pedig készülj el, hogy megváltozott a komp menetrend, 7 és 10 óra között Szántódrévről, Tihanyrévről pedig 7:15 és este 10:15 között lesz lehetőség átkelni a Balatonon. Egyébként a kompok a hét minden napján 30 percenként indulnak és egész évben üzemelnek, és több vízi program is kínálkozik még, például katamarán fedélzetén lehet jogázni, a balatoni naplemente fényében úszni, az ászonák között, illetve vezetett relaxációval csendesíteni le az elmét. Sőt, szeptemberben ismét visszatér a kulthajó program sorozat. Az esemény helyszínének idén is a Bahart egyik nosztalgia hajója, a Hellcat helyszín. A zeniskolások produkcióznak majd, illetve a keszthelyi múzeumok is ott lesznek a fedélzeten, egészen pontosan a Festetics kastély. A történelmi modellvasút kiállítás fog bemutatkozni, tehát a modellezés és makettezés kulisszatitkaiba nyerhetsz betekintést. 0-30-30-30-380, ezen a számon pedig folyamatosan várjuk az élménybeszámolót. Már merre is indulsz, jelezd, hogy merre tartasz. Még itt van Liana, a Petőfi.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: az előadót is. A magyar zenét játszó Petőfi Rádióban hallottad először. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: Persze, te sikke, aha, magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar, az autósoknak leginkább a lezárás egy-egy démon, hát ebből lesz bőven, ugyanis fél maraton tartanak majd a fővárosban, ami érinti a rakpartokat, a hidakat és például a Margit-sziget egy-egy pontját is. Manol már 6 órától számíthatsz lezárásra, illetve a Pázmány Péten sétáról a forgalmat holnap reggel 8 és szombat este 9 között rajtszélépítési munkálatok miatt elterelik. A Budapest.hu applikációt érdemes választani, illetve figyeld a BKK honlapját és minket a Petőfin, folyamatosan kapod a friss infókat. Közben Kristóf is megérkezett, úgyis jó itt a Petőfin. A

Petőfi Rádió, minden magyar. Szikora Tomi veszi át már is az irányítást, a Petőfi csúcsban ma is ő lesz veled délután, és sosem érkezik üres kézzel. Petőfi ajándékcsomag van nála, ezt lehet megnyerni, figyeld a részleteket. Én pedig nagyon kellemes délután, szuper jó hétvégét kívánok. Hétfőn majd várom az élménybeszámolókat. Kata búcsúzik, jön a Szolviva hírek után.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2000

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsor ajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a meleg nyárias idő. Ismét lehet pályázni Erasmus ösztöndíjra. Hamarosan megrendezik a bringás reggelit.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erős a hétvégi forgalom az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán. Az M1-es és az M7-es közös kivezető szakaszától egészen Martonvásárig, tehát a 30-as kilométerig előfordulhat szakaszos torlódás. Két autó karambolozott a 4-es főúton Hajdú-Szoboszló közelében. A 199-es kilométernél lezárták a félútpályát. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 33 80-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Visszatér az Erasmus program. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre. Így ismét megnyílnak a lehetőségek az érintett hallgatók előtt. Olyan digitális államot szeretne kiépíteni a kormány, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon használják az emberek, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanás Zoltán jelentős előrelépésnek nevezte, hogy már van a területtel foglalkozó minisztérium. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egy sávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter ma közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Országszerte reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már holnap több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő lesz.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Péntek délután 4 óra van, mostantól szerintem átlakatjuk a céges telefont, ne zavarjanak üzemmódba, és indulhat a nagybetűs hétvége. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, hamarosan nyereményjátékot indítok, amelyben Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Gyere velem!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Péntek van, de ha nem tudnánk, hogy melyik nap van, akkor is ez a forgalmon maximálisan meglátszik. Erős például a forgalom az M7-esen a Balaton felé, főként az M1, M7 közös kivezető szakaszától végig egészen Martonvásárig. A 30-as kilométerig előfordulhat szakaszos torlódás, tehát az M7-esen a Balaton felé, az M1-esen a főváros felé van lassulás, főként Tata és Biatorbágy között. Jellemzően a külső sáv lassul be, a 65-ös kilométertől plusz menetidővel tervez Budapest felé. És baleset van az 1-es főúton Tata külterületén, a Szomódi elágazásnál, a 68-as kilométernél csak egy sávon megy a forgalom. Baleset tehát az 1-es főúton, Tatánál, a Szomódi elágazásnál. És te merre indulsz éppen, mi az úti célod? Az egész országból várom, gyűjtöm a közlekedési infokat. Adj hírt Nyírbátorból, Szerepről, Kalocsáról, hívja 061-759-6060-on, én veszem fel a telefont, és dolgozzunk össze.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: Péntek délután sem maradunk játék nélkül. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz hamarosan. Hogy hogyan? Figyeld az óranyerős lágerét, de néhány perc és mondom a részleteket. Nálunk így indul a hétvége. Együtt.

Petőfi Rádió, minden magyar. Mögöttünk Mira Monoka és a Feel Alive. A szeptemberi nyárban kellemes időnk van az ország nagy részén, 26-32 fok. Úgy tűnik, hogy a hétvégén is ez vár ránk, úgyhogy lazán tervezhetünk kirándulást, túrázást, vagy még lehet csobbanást is. Kinél hogy indul a hétvége? Én szeretném feldobni a péntek délutánod játékkal. Petőfi Rádiós ajándékcsomag lehet a tiéd, hogy hogyan? Figyeld az óra nyerős lágerét. Amikor meghallod ezt, súgok, hogy hamarosan, akkor küldd el nekünk az óra előadóját és a szám címét SMS-ben a 0630303380-on. Ha gyors vagy, első vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és már is tér az ajándékcsomag. Igen, ilyen egyszerű, figyelem, kacsintok, a játék 3,5 perc múlva indul.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Csörgünk a 061-759-6060-on. Halló!
1: Halló, a nyerményjátékot szeretnék regisztrálni.
0: Hello, hát ezt SMS-ben kell megtenni, nem telefonhívásban.
1: Oké, csak a szám meg a izét meg kell írni, azt tenni?
0: Aha, igen.
1: De nézzem ezt számotok.
0: 0630-30-30-380.
1: Ja, oké, írom.
0: Jó, bár attól tartok, hogy lemaradtál erről, mert hogy már befutott a legelső, de legközelebb tudd, jó, hogy SMS-t kell nekünk küldeni.
1: Köszönjük!
0: Én is köszi, hello! Hogy ki volt a leggyorsabb üzenetküldő? Őt hamarosan visszahívom, hiszen igen, ez a dal volt az óra nyerő slágere.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Úton vagyunk hétvégézni, várom a közlekedési infókat, és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként mondjuk is ezeket, hazakísérlek. Baleset van az 1-es főúton, Tata külterületén, a Szomódi elágazásnál, a 68-as kilométernél egy sávon megy a forgalom. Baleset tehát az 1-es főúton, Tata külterületén, a 68-as kilométernél. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen, főként Budapest felé, Tata és Biatorbágy között, inkább a külső sávon kell helyenként lassulás készülni, mindez tehát az M1-esen Budapest felé, a kiépített terelésben Tata és Biatorbágy között. Az M7-esen pedig mondhatni erős a forgalom, a szokásos így péntek délután a Balaton felé, az M1-M7 közös kivezető szakaszától egészen Martonvásárig torlódik a forgalom. Vigyázz magadra, várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat az egész országból, Máté Szalkáról, Pálházáról, Kistelekről, hívja 061-759-6060-on.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Nálunk így indul a hétvége. Nemrég játékot indítottam, és hogy ki volt a legelső üzenet küldő a felhívásunk után, az most derül ki. Már is őt hívom, és megkapja az esélyt a nyereményért, amely ma délután egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Halló, szia, itt a Petőfi Rádió, én Szikora Tamás vagyok.
1: Szia Tamás.
0: Hogy szólíthatlak?
1: Adrien,
0: mennyire tartod magad szerencsés típusnak? Úgy áblok az életben?
1: Hát szerintem szerencsés vagyok.
0: Mert ez ma szerintem fokozottan igaz. Első voltál a játékban, úgyhogy bekerültél.
1: Ó, de szuper, köszönöm szépen.
0: Hát nagyon sokan irigykednek rá, de hát mindenkinek az üzenete utánad futott be, úgyhogy te kapod az esélyt a nyereményért. Mondd el kérlek, hogy melyik zene volt az óra nyerős lágere.
1: Kovalszki meg a Vega, 15 millióból egy.
0: Igen, és Adrien tudja a Petőfi Rádió szlogenjét?
1: Hát hogyne. Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Szuper vagy, nyertél! Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Petőfi Rádiós ajándékcsomag a tiéd, tartalmaz ez bögré.

0: kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát.
1: Nagyon köszönöm.
0: Bízom benne, hogy akkor ez tök jó hétzárás, vagy hétvége indítás neked.
1: Igen, igen. Itt pogácsos ütés közben tökéletes.
0: Na, akkor pogácsa készül a hétvégére?
1: Igen, igen. 6 tepsivel vagyok.
0: Ó, most. De van valami alkalom, amire ezeket készíted?
1: Jönnek a szüleim, aztán ilyenkor jól jár a szemben lévő boltos, meg a szomszéd is.
0: Hát igen, így akkor konkrétan mindenkinek jut.
1: Igen.
0: Akkor ez a te specialitásod, amit mindenki imád tőled.
1: Hát igen, mondhatni.
0: És mit fogtok a hétvégén csinálni? Együtt lesztek, sétálgattok, vagy mentek is valamerre?
1: Hát lehet, hogy elmegyünk Nyíregyházára, vagy Tokajba. Uh-huh. Sétálni.
0: Hát ugye, igen, állítólag jó idő lesz, bár jön egy kisebb hidegfront széllel, de úgy tűnik, hogy jó idő lesz. Jövő hét szerdáig tart ez a szeptemberi nyár, az tuti, aztán ajtós túránk ront az ősz, de hát addig még kihasználhatjuk ezeket a napokat, meg ezt az előttünk álló hétvégét.
1: Bizony, igen.
0: Adri, hát akkor jó pogácsos sütést, és hogy járjon a lábad, a következő dalt is neked játszom, a régi nyár Lotfi Vegé és Kollányi Zsuzsi feldolgozásában itt a Petőfi Rádióban.
1: Imádom, köszönöm.
0: Adri, Eszter, Ferenc, Nóra, Bianca, a héten ők nyertek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, jövő héten pedig te is lehetsz a szerencsés. Figyeld a játék

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Rádió Minden Magyar. Péntek délután 5 óra lesz. Együtt indítjuk a hétvégét. Ki az, aki éppen az M1-esen vagy az M7-esen arra szól a dugóban? A következő dalt nektek játszom. Halott pénz, hősök, több türelem.
1: Több türelem.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Hétről hétre különleges vendégek.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Felhős, de meleg idő lesz. Gyermekvédelmi alap jön létre. Veszélyes oldószer került a talajba Iváncsán.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Baleset történt az M1-es, M7-es közös kivezető szakaszán Budaörsnél. A 9-es kilométernél korlátozásra kell készülni, már torlódik a forgalom. Aki teheti, az a Balaton felé induljon el az M6-os autópályán, és csak Martonvásárnál térjen rá az M7-esre. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között. A külső sávon a 65-ös kilométertől kell helyenként lassulásra számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
9: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. A pénzügyminiszter utasítására felmentették a Mandiner lapot kiadó cég vezérigazgatóját, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezzel leáll a hazug propagandalap mindennemű finanszírozása. Magzatkárosító oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejér megyei falu polgármestere elrendelte a helyi furtkutak vizének bevizsgálását, amit egy hónap múlva megismételnek. A szennyezés az ivóvízellátást nem érinti. A gyár maga értesítette a hatóságokat a műszaki hibáról, és minden olyan folyamatot leállított, ami további szennyezést okozhatna. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst. Az indoklás szerint gyújtogattak, azért, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladták a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél érték őket tetten a rendőrök. Két újabb holttestet emeltek ki a tengerből a múlt heti ciprusi komb baleset helyszínén, több mint 500 méteres mélységből. Az áldozatok száma ezzel 12-re emelkedett. 16 embert továbbra is keresnek. A komb nem sokkal indulása után felborult, majd elsüllyedt. A hajón csak nem 270 ember utazott. A tragédia kiváltó oka egyelőre nem tisztázott. A komb kapitányát és a személyzet további 7 tagját őrizetbe vették.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő lesz.
4: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Oh yeah. És akkor jöhet a nap jó híre? Péntek délután 5 óra van, ez már hétvége. Erre hangolódunk a folytatásban is. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Majka, az Orevoár és a Blaha Louisiana tuti jönnek, a kezdés pedig a Halott pénz és a Hősöké. Több türelem!
2: Itt egy újabb óra!
4: Kizárólag

0: Hírek az utakról.
1: Első kézből jelentjük neked az aktuális forgalmi infokat így péntek délután is a Petőfi Rádióban. Folyamatosan 20 percenként informálunk téged. Figyelem, baleset történt az M1 M7 közös kivezető szakaszán Budaörsnél a 9-es kilométernél. Itt sávzárás van érvényben. Aki teheti és a Balaton felé indul, inkább az M6-os autópályán tegye meg, és csak Martonvásárnál térjen rá az M7-esre. Tehát baleset történt az M1 M7 közös kivezető szakaszán Budaörsnél a 9-es kilométernél. Az M1-esen torlódás van Budapest felé, főként Tata és Biatorbágy között, a külső sávon a 65-ös kilométertől helyenként megáll a forgalom, tehát plusz menetidővel tervez az M1-esen is Budapest felé, a kiépített terelésnél Tata után. Várom a további közlekedési infokat, segítsünk egymásnak, adj helyzetjelentést Debecserből, Komlóról, Szekszárdról, hívja 061-759-6060-on, köszönöm előre is!
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
1: A rossz kedvünk nem lehet, hiába a dugóban ülsz, hiszen péntek van, előttünk a nagybetűs hétvége, az első szeptemberi hétvége, ami egyébként állítólag jó időt ígér, bár holnap hidegfront érkezik megerősödő széllel, 26-30 fok között lesznek a csúcsértékek. Ez a Margaret Island és a Boldogságtól.

Petőfi Rádió minden magyar. Jövő héttől szeptember 7-től újra jelentkezik a Hajrá Magyarok című műsorunk minden hétköznap délután 1 és 2 között élő stúdiókoncertek Mákkatával és feltörekvő, valamint tapasztalt zenészekkel. Például az első nevek között ott van Kertész Bogész zenekara, Zsombor, a Héba zenekar, Voplex és Bakfitti is, de további infokat megosztunk folyamatosan majd a Petőfi Rádió hivatalos Facebook oldalán. Hajrá Magyarok jövő héttől élő stúdiókoncert minden hétköznap délután 1 és 2 között Mákkatával. A koncertélmények, tehát a fesztiválokról hozzánk költöznek majd az őszi, téli szezonban is. Hú, milyen jól szólhat ez a dal élőben. Valaki volt olyan szerencsés, aki ezt a számot hallotta idén-nyáron valamely koncerten? A Follow the Flow-dala következik a Petőfi Rádióban. Ez az Anyám mondta. Nem akar...

hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet mond én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Elkísérlek hétvégézni. Korábban baleset volt az M1 M7 közös kivezető szakaszán Budaörs térségében, emiatt itt torlódásra kell készülnöd. Sőt, mondhatni az M7-esen Martonvásárig torlódik a forgalom. Aki most indul a Balcsi felé, én inkább az M6-oson mennék, és Martonvásárnál térnék rá az M7-esre. Egy kis teherautó árokba hajtott a 66-os főúton Mánfa közelében, így a 9-es kilométernél egy sávot lezártak. Mindez tehát a 66-os főúton Mánfa közelében a 9-es kilométernél. A 87-es főúton pedig Táplán-Szentkereszt közelében két személyautó karambolozott, a 19-es kilométernél csak egy sávon megy a forgalom. Mindez tehát a 87-es főúton Táplán-Szentkereszt közelében, ahol két autó ütközött, a 19-es kilométernél. A további közlekedésén fokra is számítok, ki merre tart, ki merre vezet. Várom az infókat Szegedről, Csongrádról, Balassagyarmatról. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Most pedig képzeld azt, hogy Dánielfi Gergő bepattan melléd az anyósülésre, és élőben egy szál gitárral kezében eljátsza neked ezt a dalt. Miért vagy szép nekem a Petőfi Rádióban?

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhöz, te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó

Sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de a csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom, ruhátlan utak

karok, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, had kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok.

a vagyonom? Vajon hol van az a barát, aki valóban belém lát? Aki velem egy hajóban egy irányba egy szelet vár? Lesz-e? Maradok én régész?

0: Rozália névnapja. Csókoltatjuk a Rozikat. Add meg az ünnepeltek telefonszámát, én pedig felköszöntöm őket adásban. 0630303380, ide írj. A folytatás mindjárt a Valmari és Manuelé. Éget a nap.
1: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: 0630 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: 10 dekagram Dolle Trapista sajt az önkiszolgáló pultba. Csak 199 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Felhős, de meleg idő lesz. Gyermekvédelmi alap jön létre. Terjed a nyugat-nílusi vírus a Balkánon.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Erős a forgalom az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán. Az M1-es és M7-es közös kivezető szakaszától egészen Martonvásárig előfordulhat szakaszos torlódás. Torlódik a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között. A külső sávon a 65-ös kilométertől helyenként lassulásra kell számítani. Árokba hajtott egy teherautó a 66-os főúton Mánfa közelében. A 9-es kilométernél egy sávot lezárt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget a Független Benzinkutak Szövetsége a szektor romló működési feltételei miatt. A szervezet szerint 600-700 vidéki családi vállalkozás ellehetetlenülése fenyeget, ami munkahelyeket és helyi szolgáltatókat is veszélyeztet. Nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket kérnek. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában 11 esetet tartanak nyilván. Közben Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a Krónikának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. Európa szerte súlyos erdőtüzek pusztítottak az elmúlt hónapokban. Június közepe óta több mint 1000 helyszínen csaptak fel a lángok, összesen 5400 négyzetkilométernyi terület égett le. Ez nagyjából Magyarország területének kétharmada. Az uniós információs rendszer adatai szerint az elmúlt évtized 15 legnagyobb erdőtüze közül 4 idén-nyáron történt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk. A mostani előrejelzések szerint a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható, és nagyobb mennyiségű eső sem kizárt.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Péntek délután 6 óra van, szerintem hivatalosan is nyithatjuk a hétvégét. Erre hangolódunk a folytatásban. Lazítsunk együtt. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdésben a hangulatot, a hétvégi hangulatot a Valmar és Manuel közös dala hozza. 3-2-1, éget a nap.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Balkán VIP szabadabb a Petőfi Rádióban, minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Együtt vezetünk a hétvégében, mint ahogy mindig várom a közlekedési infókat, és mondom is ezeket a Petőfi Rádióban. A délutáni csúcsforgalomban garantálom, hogy a leggyorsabban tőlünk kapod az útinfókat. Figyelem, a 87-esen Táplán-Szentkereszt közelében két autó ütközött össze a 19-es kilométernél. Egy sávon megy a forgalom. Baleset át a 87-esen Táplán-Szentkereszt közelében a 19-es kilométernél. Egy teherautó árokba hajtott a 66-os főúton Mánfa közelében a 9-es kilométernél. Egy sávot lezártak. Tehát a 66-os főúton Mánfa közelében árokba hajtott egy teherautó a 9-es kilométernél. Szakaszosan torlódik az M1-es Budapest felé a kiépített terelésben Tatától Biatorvágyig. Emiatt plusz menetidővel tervez, hogyha az M1-esen Budapest felé tartasz. Balesetről most nincs infóm. És erős a hétvégi forgalom az M7-esen a Balaton felé. Én ha most indulnék, akkor inkább az M6-oson mennék, és úgy Martonvásárnál csatlakoznék az M7-es autópályára, így talán elkerülhető a dugó. Várom a további információkat, az egérutakat, a még frissebb helyzetjelentéseket az egész országból, Mezőkövesdről, Kiskörösről, Pécsről. Hívja 061-759-6060-on, én veszem fel a telefont és dolgozzunk össze.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Együtt dúdoljuk a következő dalt is útközben, Varga Viktor és a...
2: Lehet

Magyar. Ha valaki eléggé utolsó perces és keresi a hétvégi programot, akkor jön az én ajánlatom, főleg, hogyha szeret hullámvas utazni, és szeretsz bringázni. Na figyelj, találtam egy eléggé hepehupás bicikli utat, az Aktív Kalandor cikkel jött velem szembe, bringás hullámvas út. Konkrétan a sokorói dombság erdei lankái, ez a vidék természeti szépsége igazi kikapcsolódást ígér, amik a túra nehézségeit is képesek velünk elfelettetni. A körtúra egyébként nagyjából 44 km hosszú, a túra Pannonhalmáról indul és ide érkezik vissza, érintjük Tényőfalut és Sokorópátkát, majd miután visszaérkeztünk Pannonhalmára, megpihenhetünk egy fincsi levendula szörp társaságában. Állítólag néhány óra alatt teljesíthető ez a táv. Ez az én ajánlatom, ha valaki már járt itt, akkor várom az élménybeszámolókat, hogy tényleg bringás hullámvasút-e vagy sem. A számunk változatlan 0630 30 30 380. És ha valaki hétvégén bringázni tervez, akkor várom a túratippeket. Most Király Viktor új dala közben. Sorry not sorry a Petőfi Rádióban.

0: Imre Magyar Erdély szívéből szólt ez a dal. Négyes Street, ugyanúgy emlékszem a péntek délutánunkban. Előttünk a nagybetűs hétvége, ami egyébként kellemes időt ígér, mondhatni nyárzáró hétvégét. A szeptemberi nyár folytatódik, hiába érkezik holnap egy hidegfront. 24 és 29 fok között lesznek a következő két napban a csúcsértékek, bár holnap megélénkülhet a szél, itt ebbesz.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Sokan vezetünk együtt, éppen ezért a Petőfi Rádióban ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Korábban baleset volt a 87-esen Táplán-Szentkereszt határában, két autó ütközött a 19-es kilométernél. Forgalomkorlátozás van tehát a 87-es főúton Táplán-Szentkereszt határában, baleset a 19-es kilométernél. Egy teherautó árokba hajtott a 66-os főúton Mánfa közelében, a 9-es kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát mindez a 66-os főúton Mánfa közelében, a 9-es kilométernél. Szakaszosan torlódik az M1-es Budapest felé Tata és Biatorbágy között, balesetről nincs infóm, ha neked van, akkor várom a híreket. Az M7-esen pedig a Balaton felé van torlódás, konkrétan az M1-M7 közös kivezető szakaszától egészen Martonvásárig, mindenképp itt is plusz menetidővel tervez. A délutáni kuplónyomogatás itt is megvan, és hogy még hol, a közlekedési infókra a folytatásban is számítok, az egész országból, Balatonalmádiból, Kiskunlacházáról, Nagykállóból, hívd a 061-759-6060-at, én veszem fel a telefont és dolgozzunk össze ma délután is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Ezt a számot akkor is hívhatod, hogy ha valakinek szeretnél üzenni, valakinek szeretnéd feldobni a napját egy magyar dallal. Héttől élő kívánságműsor, Csörges Blanche dala közben. Ez a Viszlát, szia a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió minden magyar, mögöttünk a Queen Bee, Autó egy szerpentinen. És hogy melyik legyen a következő dal, rád bízom. Héttől nyitjuk a hétvégét, kezdődik a kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060. Az első dalt Vanda választotta, ami a kislánya Fatima kedvence. Ragyog a szíve, mint a nap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
4: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
8: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delikét toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Felhős, de meleg idő lesz. Ismét lehet pályázni Erasmus ösztöndíjra. Veszélyes oldószer került a talajba Iváncsán.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Erős a forgalom az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán. Az M1-es és M7-es közös kivezető szakaszától egészen Martonvásárig előfordulhat szakaszos torlódás. Torlódik a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között. A külső sávon a 65-ös kilométertől helyenként lassulásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
9: Növelné a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek és hangsúlyozta, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Visszatér az Erasmus program. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek az érintett hallgatók előtt. Magzatkárosító oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejér megyei falu polgármestere elrendelte a helyi furtkutak vizének bevizsgálását, amit egy hónap múlva megismételnek. A szennyezés az ivóvízellátást nem érinti. A gyár maga értesítette a hatóságokat a műszaki hibáról, és minden olyan folyamatot leállított, ami további szennyezést okozhatna.
1: Petőfi Rádió. Sport.
10: Svájci centert igazolt a Győr NB1-es labdarúgó csapata. Női válogatottunk megkezdi szereplését a kosárlabda világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok. A Vasas Nyíregyháza mérkőzéssel ma 18 óra 30 perctől megkezdődött a labdarúgó NB1-es bajnokság 7. fordulója. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Svájci centert igazolt a Győr NB1-es labdarúgó csapata. A 22 éves svájci U21-es válogatott Mark Giger, a belga élvonalbeli Royal Union Saint-Gilloise-tól érkezett és ingyen váltott klubot. Női kosárlabda válogatottunk ma megkezdi szereplését a berlini világbajnokságon. A magyar csapat, amely 28 év után jutott ki újra VB-re, 21 órától az olimpiai ezüstérmes Franciaország ellen játsza első meccsét. A találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A magyar válogatott csoportjában már véget ért találkozón Dél-Korea 99-81-re nyert Nigéria ellen. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Formula 1-es olasz nagydíj pénteki első szabad edzésén, melyen csapattársa Lewis Hamilton végzett a második helyen. A második szabad edzésen George Russell teljesített a legjobban, a Mercedes brit pilótája mögött Leclerc és Antonelli végzett a második és harmadik helyen. A zöld trikós Wout van Aert nyerte a spanyolországúti kerékpáros körverseny a Vuelta 13. szakaszát. Pénteken 192 kilométer teljesített a mezőny, melyen Walter Attila 45-ként ért célba. Összetettben továbbra is a spanyol Enric Mas áll az élen, előnye 1 perc 45 másodperc. Walter Attila összetettben a 39. pozíciót foglalja el. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk. A mostani előrejelzések szerint a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható, és nagyobb mennyiségű eső sem kizárt.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Mohamed Fatima, ragyog a szívem, mint a nap. Ezzel indul a Petőfi Rádióban a péntek esti hétvége nyitó élő kívánság műsor. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Hívd most, szabad a vonal 061-759-6060. Mondd meg, hogy mit hallgassunk.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Hallottam, ott is keresik. És nem voltam még szabad madár, és nem voltam még proletár, és nem voltam még forradalmár.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 19:21 a pontos idő, az élő kívánságműsort hallod, sőt, nem csak hallhatod, hanem láthatod is akár a TikTokon. TikTok live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, és nagyon sokan csatlakoztak hozzánk az elmúlt percekben. Kata például egyenesen Dublinból. Szilviát köszöntöm Pécset, Wendy Pesterzsébetről írt nekünk, Marianna Fóton hallgat minket, Gyuri Szlovákiából csatlakozott hozzánk, Marikát köszöntöm Németországban, Gábort Gárdonyban, Enikőt Erdélyben, Zikó pedig Grazból hallgat minket. Nem csak most, hanem nap mint nap, ő közlekedési infót is gyakran jelent nekünk onnan, úgyhogy óriási pacsi nektek! És köszi, hogy nézitek is a Petőfi Rádiót a TikTokon. Rengeteg az üzenet. Szia, kedves Tomi, szeretnék kérni egy vidám zenét párom testvérének Zorinak, aki Hollandiából érkezett, egy napra nálunk száll meg, aztán holnap újra nagy út vár rá, megy haza Erdélybe, Sepsiszentgyörgyre. Üzenem neki, hogy jó, hogy velünk van, és holnapra jó utat kívánunk neki, írja Betty Mémfőcsanakról. Érezzétek jól magatokat, beszéljetek ki, beszéljetek át mindent is ma este, és a következő dal hangulatalapozásként tőlünk nektek szól. Ma lazulni voltak a barátnőjével, masszázson jártak, és saját maguknak választották a következő dalt, mert éppen hazafelé kocsikáznak CC-re. Ítéljétek, ez a zene. Fluor, Sofia, Sosehol, Keserű, hol máshol, mint a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsort hallod, és látható is a TikTokon, live-ot indítottam.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Itt az élő kívánságműsor a Petőfi Rádióban, sőt a TikTokon is. TikTok live-ot indítottam. Én Szikora Tamás vagyok. Hello mindenkinek. És Erik Szerbiából írt nekünk, hogy ő ott nézi a naplementét, mert tényleg elképesztően gyönyörű a mai naplemente. És hát a napfelkelte is szép volt. Ha valakinek van fotója, akár a napfelkeltéről, vagy akár a mostani naplementéről, akkor küldje el nekünk a Petőfi Rádió hivatalos Facebook oldalán Messenger üzenetben, de egyébként én is csekkolom ezeket az

0: Ádám Sáregresről csatlakozott hozzánk, Bernadett pedig Dorogházán hallgatja az élő kívánság műsort. A következő üzenet Zsozsitól futott be, aki a Bodnár családnak szeretné küldeni a következő dalt, éppen utaztok hazafelé, nektek kéri a következő számot, nagy puszit küld és üzeni, hogy vigyázzatok magatokra. Oké, tehát Zsozsi küldi a Bodnár családnak a következő számot. Sziasztok, szeretnék kérni egy dalt Samunak és Lencsinek, aki vasárnap ünnepli a 7. születésnapját. Kedvencük a Hogyan tudnék élni nélküled egyik filmzenéje. Szuper boldogak lennének, hogyha hallanák. Pusziuk őket, írja apa és anya. Hát pont ezzel folytatjuk a Kuplung zenekar dalával, a Nyomod a gáz című dallal, amelyet egyébként majd élőben is hallhatunk novemberben, hiszen dupla koncertjük lesz Budapesten. Kuplung, Nyomod a gázt a Petőfin.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádió.
4: Tudom, hogy sokszor mentünk más felé, de mindig összezsodott az élet.
5: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg.
2: Azt mondják, szedjek rívott rilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít, nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, full élő a műsor. TikTok live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Nagyon sokan vagyunk együtt ott is, illetve útközben is. Éppen ezért folyamatosan tájékoztatunk téged a közlekedésről. Figyelem, az M85-ös autóúton, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Ikrén térségében baleset történt, a 3-as kilométernél egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, majd kigyulladt. A forgalom a belső sávon halad, de egyébként a torlódás több kilométer hosszú, ezt írja az Útinform. Tehát baleset az M85-ös autóúton, az M1-es felé vezető oldalon, tehát Győr felé, Ikrén térségében a 3-as kilométernél. Vigyázz magadra! Várom a további infokat, és játszom a kedvenceket. És aki nekiknek, például Máriának Csíkszeredára, Lina Tassról írt nekünk. Pistit köszöntöm Békés Csabán. Csatlakozott Máté Turkevéről, Marcsi Győrből, Máté pedig Békés Csabáról. Így a következő dalt nektek is játszom. Na meg, köszönhetjük Juhász Esztert, akinek születésnapja van. Füge, Dalma és Zottya írtak nekünk, hogy kedves Eszter, kívánjunk neked nagyon boldog születésnapot! Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, és bízom benne, hogy a hétvégén ünnepeltek, vagy akár ma este. Hogy kit lepünk még meg, az mostól kiderülni. A kívánság műsor fordítva is működik. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én rácsörgök, és átadom neki a te személyes üzeneted. Most épp Dorinát hívom, aki állítólag csapatépítő bulin van. Szóval meg kell neki bocsássam, hogyha nem veszi fel a telefont. Mert Zsuzsa írt nekem, hogy szia, a lányomnak szeretnék kérni egy dalt Azariától, mert hogy buliznak, csapatépítő nap van náluk. Pedig szeretünk volna még nagyobb bulit csinálni hozzájuk, ezzel a dallal itt a Petőfi Rádióban. Azaria, Dash, mindegy, a kívánságműsorban.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.

0: műsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Pontban 8 óra van, de semmi gond, fél időnél vagyunk. 9-ig tart a kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Mindjárt Gabica kedvencével folytatjuk. Egy fárasztó nap után éppen hazafelé tart Nagykőrösre. Tér az Imágó Mundi és az Estelente.
3: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol Estelente.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Felhős, de meleg idő lesz. Orosz légicsapás érte az ukrán biztonsági szolgálat központját. Nyomozás indult a gondosóra programmal kapcsolatban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon Érd térségében több személyautó ütközött. A 18-as kilométernél a belső sávot lezárták, több kilométeres a torlódás. Szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt egy személyautó az M85-ös autóúton az M1-es felé vezető oldalon Ikrény térségében. A forgalom a belső sávban halad, ott is több kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 33 80-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
6: A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Orosz drón találat érte az ukrán biztonsági szolgálat központját Kijevben. A támadó eszközt közvetlenül a szolgálat vezetőjének irodájára irányították. 9 ember megsebesült, közülük 7-et kórházba vittek. Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő arra kérte a szolgálatot, hogy a támadás miatt érezhető és amennyire lehetséges hasonló választ adjanak az oroszoknak. Itthon hőtlen kezelés gyanúja miatt rendelt el nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság a gondosóra programmal kapcsolatban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett valószínűsített túlárazás miatt. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója akkor erre úgy reagált: más pártoknak is megvolt a lehetősége, hogy együttműködjenek a programmal. Magyar film is versenyben van a fődíjért a 20. Vukovári Filmfesztiválon. A Dunamenti országokra fókuszáló seregszemlén több mint 50 produkciót vetítenek le. A nagyjátékfilmes programba Enyedi Ildikó Csendes Barát című magyar-német-francia koprodukcióban készült alkotását is beválogatták. A szerdán kezdődött jubileumi esemény díjátadóját holnap tartják.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk. A mostani előrejelzések szerint a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható, és nagyobb mennyiségű eső sem kizárt.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Péntek este 8-kor, na ez már hivatalosan is hétvége. Számíthatsz rám a folytatásban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, ez a kívánság műsor. Hívja 061-759-6060-on, most szabad a vonal. Garantáltan felveszem az első telefonálódat.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Tomi már várja hívásod.
1: És várom az üzeneteket SMS-ben, Viberen 0630303380. A mai naplementéről rengeteg fotót kaptam, köszönet érte például Böbének, Mónikának, Tibornak, Nikolettnek, valamint Briginek. Ők mind-mind lefotózták utazás közben, csillazulás közben a mai naplementét. Ha neked is van egy jó fotót róla, küld el nekünk Messengeren a Petőfi Rádiónak. Rengeteg az üzenet. Sziasztok, Tomika vagyok, Hajdubiharból. A következő számot magamnak szeretném küldeni, csak úgy jó hétvégét kívánva. Ágnes is csatlakozott hozzánk, aki rajtunk keresztül szeretné meglepni Pistit, a szerelmét, valamint a kislányát, Ivettet, hiszen ünnepelnek. Ma van a megismerkedésük 12. évfordulója, és a vacsiról tartanak hazafelé hármasban. Gratulálok, és nagyon sok boldogságot kívánunk! Olivia és Niki is utazás közben hallgat minket, éppen Dombóvára tartanak, így legyen tétek a következő dal, Bagossy Brothers Company, Boldog idők.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061 759 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Kapás van. Halló.
3: Szia, egy zenét szeretnék kérni.
2: Csak nem utazás közben hallgatsz minket.
3: De most tartunk hazafel a Budapestről.
2: Aha, merre mentek? Mi az úti cél?
3: Nagyatad.
2: És kinek szeretnél számot küldeni?
3: Hát nekünk. És valami hazafele utazós baráti zenét.
2: Megbeszéltük, jó utat nektek, és akkor a következő zene a tiétek most a Petőfi Rádióban.
3: Köszönjük,
2: fia. Remélem eléggé utazós a Valmardala. Átutazó ez szól nektek, de nem csak nektek, Grétától kaptam üzenetet. Szia, a páromnak szeretném küldeni a következő számot. Üzenem, hogy nagyon szeretem, jó munkát kívánok estére. Oké, Grét és a párja, legyen tiétek a Valmar.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Zoli írt nekünk, hogy egy pizzázóban hallgatnak minket, és a szakács kollégájának Antinak kívánnak a csapat nevében nagyon boldog születésnapot rajtunk keresztül. Isten éltesse az ünnepeltet, a következő dal a tiétek. Csatlakozott hozzánk Gábor is, ők moziba tartanak, és a barátnőjének Faninak címzi a következő dalt. Üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretlek. 061-759-6060, ez a kívánságvonal, te következel. Kinek játszom a következő magyar dalt?
3: Hát a feleségemnek és a kisfiamnak, aki most otthon van velem, mert nem sokára megyünk dolgozni, aztán előtte egy számot.
2: Aha, te mész dolgozni éjszakára, ugye?
3: Igen, a páromban, igen.
2: Kitartás nektek, veletek vagyunk, pörgünk Dánielfi Gergővel és a Honeybees-tel. Kávé helyett, ha bárcsak lennék szó most, az élő kívánság műsorban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Melinda üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki a férjének Robinak kíván rajtunk keresztül nagyon boldog negyedik évfordulót. Mi is ezt kívánjuk nektek. 9 után is megéri minket választani, a folytatásban a hangulat felelős Medgyesi Gábor, és ő hozza a legnagyobb magyar kedvenceket. Én pedig kellemes hétvégét kívánok. Kívánságműsor legközelebb hétfőn lesz a Petőfi Rádióban. Most léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya. Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Felhős, de meleg idő lesz. Ismét lehet pályázni Erasmus ösztöndíjra. Kezdődik a Verklis Fesztivál Keszthelyen.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Több autó ütközött össze az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon Ért térségében. A 18-es kilométernél a belső sávot lezárták, több kilométeres a torlódás. A 49-es főúton egy személyautó árokba hajtott, majd a főútra visszahajtva felborult. A 2-es kilométernél Vaja belterületén a helyszínelés és a műszaki mentés idejére a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Növelné a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Visszatér az Erasmus program. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre. Így ismét megnyílnak a lehetőségek az érintett hallgatók előtt. Magzatkárosító oldószer került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejér megyei falu polgármestere elrendelte a helyi furt kutak vizének bevizsgálását, amit egy hónap múlva megismételnek. A szennyezés az ivóvízellátást nem érinti. Hétvégén tartják az idei nemzetközi Verklis Fesztivált Keszthelyen. A kétnapos rendezvényen a nosztalgia hangulatot teremtő verkliés harmonika dallamok mellett velocipéd felvonulás, bábszínház, gólyalábas vásári varieté, tűzsonglős show és térzene is várja a látogatókat.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk. A mostani előrejelzések szerint a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható, és nagyobb mennyiségű eső sem kizárt.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Rúgjuk rá az ajtót a hétvégére. Péntek este 9 óra után járunk. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Az éterben pedig jönnek az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvencei koncertajánlókkal fűszerezve. Tarts velem, a kezdés a szuper nemé. Egy nap egy év.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar elgondolkodtató és egyben végtelenül inspiráló történet jön egy olyan előadóról, aki nem fél szembenézni a legsötétebb démonaival sem. Biztosan sokan észrevettétek, sőt tudjátok, hogy T. Danny az elmúlt hónapokban egy jellegzetes fekete maszkot viselt a nyilvános szereplésein, és mint kiderült, a Megasztár új évadának zsűriében is ebben láthatják majd a nézők. A zenész a róla készült dokumentumfilmben döbbentett rá mindenkit a háttérben húzódó kemény igazságra, korábbi súlyos drogfüggősége és az azzal járó egészségügyi problémák, műtétek miatt hordja a maszkot. A mélypont után viszont sikerült segítséget kérnie, és azóta is kitartóan küzd az újrafelépülésért. Ennek a felemelő új fejezetnek az első gyümölcse egy igazán különleges összefogás. T. Danny és a Follow the Flow most először készített közös dalt, a szerzemény a tisztulásról, a reményről és a kitartásról szól. Hallgassuk meg ezt együtt. A Follow the Flow-val pedig találkoz élőben, most vasárnap Budapesten a Városháza Parkban egy ingyenes koncert keretein belül. Ez most a rendben lesz a Petőfi. Yeah.

Az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvencei péntek este itt a Petőfin, ahol minden magyar. Az ízt után jön egy újdonság Lábos Vikitől, aki a 30-as nők dilemmáiról, a társadalmi nyomásról és az önálló élet megtalálásáról írt egy dalt. Az énekesnő az Én szívem játszik című összművészeti előadás alatt a saját belső monológiaink keresztül enged betekintést az Y generáció világába. A darab záró zenéje, a 30-valahány most önálló szingleként és videoklipként is megjelent. A Toldi Miklóssal közösen szerzett dal a 30 feletti nők élethelyzetét, az önálló egzisztenciát és a társadalmi elvárásokkal való szembenézést dolgozza fel. Viki ezzel a zenével szeretné megerősíteni a nő és kortársait abban, hogy nincsenek egyedül, ha nem akarnak beállni a megszokott sablonok mögé. Ha pedig élőben is szeretnéd hallani, akkor jó hír, hogy legközelebb október 9-én Veszprémben találkozhatsz vele. Itt van Lábas Viki és a 30-valahány a Petőfi.

0: A 60-as évektől egészen napjainkig ezekre a nagy hazai kedvencekre számíthatsz a következő órában is, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Szép estét, én Megyesi Gábor vagyok. Most a legfrissebb hírek érkeznek, aztán a Zaporozsec is itt lesz a Movie Starral. Nem menj messzire.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bártfai Kinga.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Felhős napos meleg idő lesz. Környezetvédelmi hivatal jön létre. Nyomozás indult a gondos óra programmal kapcsolatban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Korábban több autó ütközött össze az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon Ért térségében. A 18-as kilométernél a forgalom mindkét sávban halad, a torlódás feloszlóban van. Szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt egy személyautó az M85-ös autóúton, az M1-es felé vezető oldalon Ikrény térségében. A forgalom a belső sávban halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 36 3380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Létrejön az Országos Élő Környezet Felügyeleti Főhatóság, közölte Köbön Anita kormányszóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Hőtlen kezelés gyanúja miatt rendelte el nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság a gondos óra programmal kapcsolatban. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett valószínűsített túlárazás miatt. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója akkor erre úgy reagált, más pártoknak is megvolt a lehetősége, hogy együttműködjenek a programmal. Magyar film is versenyben van a fődíjért a 20. Vukovári Filmfesztiválon. A Dunamenti országokra fókuszáló seregszemlén több mint 50 produkciót vetítenek le. A nagyjátékfilmes programba Enyedi Ildikó Csendes Barát című magyar-német-francia koprodukcióban készült alkotását is beválogatták. A szerdán kezdődött jubileumi esemény díjátadóját holnap tartják. Országszerte reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Hajnalban átmenetileg megnövekszik a felhőzet, majd napközben ismét több órás napsütés várható, csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Adjunk a péntek estének az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvenceivel. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábor. Hallhatod majd Szandit, Charlie-t, Lenkét, vagy éppen most a Zaporozsec csapatát a srácoktól. Ez a Movie Star.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Este.

0: az a bizonyos jég a dupla viszkivel itt a Petőfén, ahol minden magyar. Charlie-t hallhattuk az előbb, most pedig egy egészen varázslatos, műfaj teremtő hazai csapat érkezik itt, a Liana. A zenekar nemrég valósággal tarolt a Füles-Bagoly tehetségkutatón, és cson nélkül hozták el az első helyezést. A sikerük titka a teljesen egyedi zenei világukban rejlik. A népzenét, a soul-t és a popot ötvözik egy olyan lélegzetelállító hangzásban, amit csak dream folk popként lehet leírni. A csapat ráadásul gőzerővel dolgozik, idén rengeteg új dalt írtak, augusztus elején pedig már be is vonultak a stúdióba rögzíteni ezeket, alig várják, hogy megoszthassák a közönséggel az új anyagot, és az ígéretek szerint erre nem is kell már sokat várnunk. Jön a Liana és a Keleti nap, itt a Petőfin.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Legendák találkoznak péntek este itt a Petőfin, ahol minden magyar. A Skorpió után jön az Illés. A csapat nem egyszerűen egy sikeres zenekar volt, hanem egy egész generáció hangja és korszak formáló jelképe. Nem véletlenül emlegették őket a magyar Beatlesként. A koncertjeikért tolongtak a fiatalok, a dalaik pedig nem csak dallamokat, de valódi gondolatokat és szabadságvágyat adtak a közönségnek. Most pedig kapaszkodj meg, mert történelmi lépésre készül a hazai koncertipar. 2027 áprilisában az MVM Domban egy egyedülálló virtuális koncertet ad az Illés. Az ABBA világhírű Voyage showjához hasonlóan 3D-s technológiával keltik életre a zenekar felejthetetlen 2001-es népstadionbeli fellépését. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus felállásban Illés Lajossal, Szörényi Leventével, Szörényi Szabolcsal, Bródi Jánossal és Pásztori Zoltánnal láthatjuk és hallhatjuk a legendás produkciót. Most pedig itt van az Illés és egy örökzöld a sok közül, a Ne gondolt, a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A közös péntek esténk végére értünk, de ne feledd, hogy holnap is jövök este 8-tól, és innen folytatjuk, ahol most abba hagytuk. Nem érdemes elkapcsolni, mert mindjárt indul a Hazai Gitárok Fekete Laci kollégámmal. Tarts vele, és legyen nagyon szép a hétvégét. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Változik a műsor, és változnak a hangok is. Magyar előadó koncertjei az idei Sziget Fesztiválról a közmédia műsorán. Szabadabban, hangosabban, szókimondóbban. Sziget 2026. Blaha Lujziana. Vágatlanul. Holnap 23 órakor az M1-en.
3: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Hazai Gitárok, amiben most is egy különleges vendégem lesz. Ő a Kósza zenekar énekese és dalszerzője Horváth Gergely. Fókuszban ma is a hangszeres játék fontossága. Tarts velünk!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Ma este is egy különleges vendégem lesz. Ő a Kósza zenekar énekese és dalszerzője Horváth Gergely, fókuszban pedig ma este is a hangszeres játék fontossága és hát szeretete. Köszöntelek a műsorban.
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
0: Na, és most, ahogy az lenni szokott, nagyon aranyos voltál, mondtad, hogy készültél a műsorra, visszahallgattál adásokat, úgyhogy pontosan tudod, mi következik. Hát kezdjük a legelső meghatározó zenei emlékeddel, még akár gyermekkorodban.
1: Hát az úgy történt, hogy ugye elindult egy meteor, és akkor a dinoszauruszok kb. Ott kezdődött, de nem, azért nem, teljesen nem kezdem onnan, de mégis onnan kezdem egy kicsit, hogy nekem a rádió volt az első zenei élményem. Talán az én generációmból még emlékeznek egy páran, amikor apukánkkal leültünk a poptarisznya mellé, és beaktivizáltuk a ujjunkat a megfelelő gombra a magnón, és amikor jött a kedvenc számunk, akkor indított.
0: Rekord!
1: Igen. És akkor hát apukámtól a zeneszeretet az biztos, hogy onnan jött. Aztán persze ez ment tovább, és a hangszeres játék nekem nagyon későn, nem. Mostanában már lehet mindent később is kezdeni. Régen mindenre azt mondták, hogy gyerekkorban el kell kezdeni. Én felnőtten kezdtem el autodidakta módon, nem is ukulelével játszani, hanem kongákkal, és az úgy jött, hogy én New York szalszát táncoltam, meg oktattam is egy kicsit Írországba, és mindig szerettem a zenét hallgatni. És aztán 30 évesen azt mondtam magamban, hogy de hát ez játszani is tök jó, és hogy miért nem tanultam sose valamilyen hangszeren, és akkor a latin jazz volt a kedvenc műfajom, és gondoltam, hogy hát vagy bonyolult hangszer, hú, az nem fog menni, de elnézést a kongásoktól, akkor legyen a konga, mert az is egy fő hangszere volt a latin jazznek, és rendeltem online interneten rendeltem két kongát, és elkezdtem kongázni, és akkor így indult el nálam. Aztán egyre több hangszert elkezdtem vásárolni, és egy autodidakta módon elkezdtem otthon tanulni, de akkor még csak ütősöket.
0: Nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert mindkét dolgot felírtam magamnak, mert ilyen vendégem még nem volt, hogy ilyen későn ébredt, úgymond, hogy 30 évesen kezdtél el hangszeren játszani, valamint, hogy külföldön szalszát táncoltál és tanítottál, tehát ilyen sem volt még, aki a tánc területéről evez át a zenére. Hogyha visszamegyünk még a gyermekkorodba, emlékszel-e olyan családi pillanatokra, tehát arra akarnék kiukadni, hogy milyen zenekarok vagy énekesek voltak rád hatással?
1: Hát igen, egy nagyon fontos hatás apukám egyik barátjának a fia megjelent egyszer nálunk egy Alice Cooper pólóba.
0: Tökéletes kezdet.
1: Hát az, ott akkor elhatárolódtam minden más stílustól, és akkor elindultam ezen a vonalon, tehát én mindig is a rockzenét, a gitárzenét, a hangszeres zenét, a zenekari zenét szerettem, úgyhogy én rock vonalon nőttem föl gyerekkoromban. Apukám is ezeket a típusú zenéket hallgatta azért nagyjából, tehát Omega, Hungária, ezek voltak neki bakeliten, ezeket hallgattuk, és most, hogy így ezt megkérdezted, eszembe jutott egy másik nagyon kedves, valami meghatározó élmény, amikor életünk első CD lemezét megvettük, és azon valami válogatás volt, valami újsághoz adták, talán nem is tudom, tényleg még ilyen mutatóba.
0: Egy jó Bravo magazin, vagy
1: igen, és egy Oasis dal volt rajta, Waterfall, és azt betettük a új CD lejátszónkba, és hát ott ültünk, emlékszem, az egész család, és micsoda hangzás, el voltunk ájulva, hogy nagyon jól szólt. Úgyhogy én így ezeket a zenéket szerettem, ezeken nőttem föl. Magyar rockzenén, külföldi rockzenén.
0: Nagyon-nagyon jó kezdet, nagyon. Szerintem ez egy jó táptalaj, és akkor megbeszéltük, hogy sokáig utána, egyébként várjál már, álljunk meg, hogyan lett ebből a nagy rock szeretetből, ami egy szép táptalaj, a szalsza szeretete és a tánc? Erre azért rákérdeznék, várjál.
1: Hát végtelen egyszerű, hallottam, hogy rengeteg szalsza iskola van lenn Magyarország Budapesten, és hallottam, hogy nagyon sok lány van a szalsza iskolákban, és nagyon kevés
0: mindent fiú. Értek, mindent
1: úgy,
0: értek.
1: Úgyhogy innentől kezdve az történt, hogy egy vasárnap este egy cimborám egy buli után felhívott, hogy menjünk valahova. Hát mondom, vasárnap szombaton, most ébredtünk föl, nem olyan régen. Van valami szalsza iskola, vasárnap este van. Mondom, csajok vannak, van. Hát akkor menjünk, lenézzük meg. Lementem, és hát onnantól kezdve...
0: Óriási.
1: Nem mondom azt, hogy nem lett a főszerep a lányok, mert egy szalsza bulin ismerkedte meg a feleségemmel is. De annyira nagy hatása volt rám a tánctanár, és a zene, amit ott hallottam, az a fajta latin jazz, nem a kubai vonulat, hanem inkább latin jazzre táncolják a New York-i ontút, ez egy ilyen klub szalsza. Annyira megszerettem a zenét is, meg a oktatómat is, hogy innen jött ez a fajta zeneszeretet,
0: stílus. Világos. Már is innen folytatjuk a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

Azóta keresem, kutatom, hogy kivel, kinek, mennyit ér, mettől, meddig, merre, minek, honnan, hová és miért.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Ma este vendégem a Kósza zenekar énekese és dalszerzője Horváth Gergely. És akkor ő mondtad is, hogy így kaptál kedvet a hangszeres játékhoz, szépen építkezve a Kósza zenekar felé. Hogyan kezdtél el például hangszeren játszani, ukulelén akár? Hogyan tanultál?
1: Hát ukulele az úgy jött be, hogy abba hagytam egy idő után ezeket az ütősöket, és hát született menet közben három lányom, úgyhogy hangos is lett volna otthon az ütősökkel állandóan gyakorolni, a szomszédok sörültek neki nagyon, és Eddie Vedder volt az egyik kedvenc énekesem, a Pearl Jam, ugye itt a rockzenére visszafordulunk, és neki volt egy Ukulele Songs, van egy Ukulele Songs nevű album, és tudom, hogy nagyon szereti az ukulele, talán Hawaiion is él, vagy legalábbis arra fel is él, és meghallgattam ezt az albumot, és nagyon megtetszett nekem az ukulelének a hangzás, és arra gondoltam, hogy hát ez egy kicsi, egyszerű, praktikus, viszonylag nem drága hangszer, csak négy húrva könnyű rajta, úgyhogy biztos könnyű rajta megtanulni, zenélni könnyebb, mint a gitáron, és tetszett is nagyon ez az album, és akkor vettem egy ukulelét, és elkezdtem rajta tanulni abszolút autodidakta módon, néztem videókat, letöltöttem kis füzeteket, és akkor letöltöttem gitár, vagy ukuleletabokat, vagy gitártabokat, és akkor a kedvenc előadóimat, vagy akik úgy éreztem, hogy úgy talán könnyen megtanulni, tényleg a Republiktól kezdve Cseh Tamáson át a Depeche Mode-ig akkordokat elkezdtem lefogdosni ukulelén, és elkezdtem játszani, és azt teltek az évek, és akkor aztán elindult valahogy bennem az, hogy saját dalok megszülettek.
0: Mikor lett lelkesedésből, és tulajdonképpen ez autodidakta tanulás volt, egy következő lépcsőfok, tehát mikor gondoltad ki a Kósza zenekart, meg hogy te ezzel akarsz foglalkozni?
1: Igen, ez úgy történt, hogy amikor már néhány dal megszületett bennem, otthon játszottam, és a bátyám, a barátaim, anyukám szerették lapogatni a hátamat, hogy jaj, de jó, de ügyes vagy, de jók ezek a dalok. És akkor volt egy Kósza gondolatom, hogy mi lenne, ha ezt megmutatnám valaki olyannak is, aki azért zenész.
0: Igen.
1: És volt egy régi barátom, aki tudtam, hogy jazz tanszakon végzett basszusgitáros, gitároktató, és már 10 éve nem találkoztunk, és tudtam, hogy ha neki elküldöm, akkor el fogja mondani, hogy hát figyelj, Gergő, kedves, aranyos, jó szórakozást otthon, vagy esetleg valami többet is. Mert én úgy éreztem, hogy talán mást is érdekelhet ez. Elküldtem neki, és akkor ő nagyon hamar visszajelzte, hogy Gergő, ez tök jó. Mi lenne, hogyha ezzel foglalkoznak tényleg komolyabban, és akkor ő egy székesfehérvári srác volt, elkezdett följárni hozzám Budapestre, és innen indult a Kósza zenekar, gyakorlatilag elkezdtük ezeket a számokat faragcsálni tovább vele.
0: Elképesztő, figyelj, ide-oda jövünk, megyünk a beszélgetésben, de hát ez óriási, nagyon-nagyon tetszik. Na hát a Kósza zenekarra, és ahogy mondtam is neked mikrofonon kívül, aktualitásokra még vissza fogunk térni a beszélgetés végén, viszont én akkor áteveznék az ukulelékre. Mert egy annyira különleges, kicsi, hangszeres világ ez, mint egy kis liliput a gitárok között, én imádom. Mesélj a hangszereidről, egyrésztről, hogy mi ez a két hangszer, és aztán, hogyha van több hangszer, még azokra is rátérünk majd.
1: Jó, az ukuleléről is mesélek nektek, meg a kedves hallgatóknak egy kicsit, hogy hát ha kedvet kapnak rá. Szerintem nagyon fontos az, hogy mostanában rengeteg tanulmány jön ki, hogy mennyire fontos az, hogy így idősebb korban is fejlesszük magunkat, tanuljunk folyamatosan, mennyire jó erre például az ukulele, amire szoktak mondani a gitárosok, hogy ez egy ilyen gitár előtti kis hangszer, mint könnyebb. Ugye egyrészt négy húrja van, másrészt műanyag húrja van, nem kezdi ki annyira az ujjat, könnyen beszerezhető, már egy viszonylag jót, egész jó áron meg lehet venni. Amikor szoktam ilyen kis workshopokat tartani gyerekeknek, akár felnőtteknek, már idén volt rá példa, akkor szoktam mondani, hogy most meghazudtolom magam, hogy ne mondjátok azt, hogy kis gitár, mert ő nem kis gitár, hanem az ukulele is megsértődik, de tényleg egy portugál hangszer, a Machete de Braga-nak a kicsit modernitett változata az ukulele. Portugáliából, amikor elindultak a hajósok, hát a legenda szerint egy hordónyi cuccot vihettek magukkal az új világ felé, és hát ebben nem fér bele sok minden, és akkor már a gitárnak már nem maradt hely, ezért a nélkül elért ezt a macsetét vitték magukkal, és amikor megérkeztek Hawaii szigetére, akkor meghallotta ezt a hangszert és ezt a fajta játékot a ottani Hawaii király, és az ő nővére, vagy húga, nem tudom, testvére, lánytestvérének is nagyon megtetszett, és elkezdtek tanulni rajta, és aztán ők annyira megszerették ezt a hangszert, hogy versenyeket írtak ki, aha, hogy növeljék ennek a repertoáriát, és végül ma már azt gondolja mindenki, hogy ez egy hawaii hangszer az ukulele, de hát egy portugál. Sőt, az 1400-as években volt egy négy húros gitárféleség, amiről van már feljegyzés, hogy 1400-as években már írtak rá dalokat, és az is nagyon hasonlított, még a speciális húrozása is olyan volt.
0: Bocsánat, hogy közbevágok, nekem most ezzel tök új információkat mondasz, én ezt nem tudtam például, de folytasd nyugodtan.
1: Na, szóval ez így indult, hogy 1890-ben volt egy hajó, ami a hawaii cukornád ültetvényekre vitt munkásokat Portugália északi részéről, és akkor ők volt három hangszerkészítő, aki ledolgozta a cukornádon a hajó útjának a zárát, és aztán alapított ott egy hangszer készítő műhelyt, és akkor ott elkezdték. De hát, és azért nevezték el ukulelének, mert meglátták a hawaiiak, és olyan gyorsan így pattogott az ujja ezen a kis gitáron a játékosnak, mint egy pattogó bolha, ami ukulele a hawaii nyelven.
0: Ne csinálj! Óriási! Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.
2: Ahol süt

csak déli gyümölcs a kirakat hüvegét. Öklével a vágy, ha bevágja. El a léla fagy istene, enged az ég. Már unja az ördög a poklot. Ide önti a földre kövér melegé. Zöld lángba borulnak a bokrok.

0: magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

0: keresem.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Ma este vendégem a Kósza zenekar énekese és dalszerzője Horváth Gergely. Na és akkor most mesélj a saját hangszereidről. Hoztál egy kisebbet és egy nagyobbat?
2: Igen, hoztam egy szoprán ukulelét, meg hoztam egy tenor ukulelét, e között van még egy koncert méretű ukulele. Uh-huh. Ezzel a hárommal szoktak leginkább játszani, a koncert ukulelével a legtöbben. Én a szoprán ukulelét azért szerettem, mert nagyon hasonlít a koncert ukulelére, és high G-be szokták hangolni, de még annál is kisebb egy kicsit. Még ennél is van kisebb, de azok már nagyon picik szerintem, és a tenornál is van nagyobb, de azzal meg már úgy vagyok, hogy meg kicsit gitáros hangzásvilágot ad, úgyhogy nekem ez a két hangszer a kedvencem. High G-re van hangolva a szoprán ukulele, és low G-re a tenor ukulele, pont azért, hogy vannak olyan dalaim, amik egy kicsit melankolikusabbak, és talán jól áll nekik, vagy kicsi más világot lehet vele varázsolni, hogyha a gitárhoz hasonló mélyebb hangokat is lehet rajta fogni. És ezekkel a hangszerekkel játszok, írok dalokat.
1: Van még egyébként otthon több hangszered is ezeken kívül?
2: Van, igen, még ezen kívül van egy jó pár ukulelém, de az a véletlen műve, a lényeg az, hogy az ember elsőnek vesz magának egy ukulelét, és aztán rájön, hogy hú, ez nagyon szuper, és szeretne egy kicsit jobban. Ez biztos a zenésztársaim ezt mind átélték eleinte, hogy vettek valamilyen hangszert, aztán rájöttek. De nekem ez nagyon, hogy megmaradtak, mert szoktam az óvodáktól kezdve tényleg most már kis fesztiválokon is ilyen kis workshopokat tartani, és akkor elviszem a többi ukulelémet is, és mindenkinek a kezébe nyomok egyet, hogy gyere, próbáld ki, játsz egy kicsit, nézd meg. Úgyhogy van egy pár ukulelém még otthon, meg nem olyan rég kaptam anyukámtól karácsonyra egy oktáv mandolint, és azzal is próbálkozok, tanulgatok, zenélek vele, de hát az ukulele a nagy szerelem.
1: Mitől lesz jobb egy ukulele? Mert úgymond idézőjelben egy normál, egy klasszikus gitárnál, mit tudom én, más a pick-up, mások a húrok, más belül a faanyaga. Mitől lesz jobb egy ilyen pici hangszer, ahol műanyagok a húrok?
2: Pont ettől, amiket mondtál különben. Tehát itt is nagyon fontos, hogy milyen anyagból van. Ugye én azt szoktam mondani, amikor kérdezik tőlem, hogy volt már, hogy kezembe nyomtak ilyen ukuleléket, hogy jaj, hogy be tudnám hangolni, meg hogy miért nem szól olyan jól, és akkor kérdeztem, hogy hol, hát, hogy vette valamelyik XY
1: boltba,
2: közértbe,
1: vagy
2: úgy, és akkor volt 8000 forint, és akkor hát sajnos azért nem fog tudni még olyat venni, az még kicsit játékszint. Lehet már vele gyakorolni, de a hangzásban azért az még játéknak mondanám, nem hangszernek, de viszonylag elfogadható áron már lehet olyat venni, amik tök jól szól, és akkor ugye az én ukuleléim azok már egy kicsit jobb kategóriák, ők tömör mahagóniból vannak, de ugye a koafa, ami Hawaii-on terem, abból szoktak nagyon jó minőségű ukulelék gyártani, és akkor tényleg az, hogy mennyire jó minőségű anyagból van ugyanúgy a teste, a nyaka, és a többi, hogy milyen szépen van kialakítva, milyen pontosan vannak a kis részletek ide-oda csiszolva.
1: Mennyire kézműves, ilyesmi.
2: Igen, igen, igen.
1: És ami még eszembe jutott, és aztán meg is szólaltatjuk ezt a két hangszert, hogy mennyiben más technika szükséges ehhez, mint úgymond megint csak egy klasszikus gitárhoz, a négy húr miatt kérdezném ezt.
2: Igen, az is a nagy különbség a gitár és az ukulele között, hogy a gitár úgy van hangolva, hogy az első húrja egy kicsit magasabb, aztán egy kicsit mélyebb, és aztán onnan megy megint föl. Tehát nem úgy, mint a gitár, hogy folyamatosan egyre magasabb szólnak a húrok, hanem van köztük egy váltás.
1: Aha.
2: Tehát G, C, E, A az ukulele húrjainak a hangolása, és ezért az akkordokat máshogy kell lefogni teljesen a gitárnál. Valaki azt mondja, hogy én azt mondom, hogy könnyebb, mert ugye csak négy húrt kell fogni, viszont ugye, hogyha bumszli nagy, nehezen mozgó ujjaid vannak, akkor olyan szempontból meg nehezebb, hogy sokkal kisebbek a hangközök rajta,
1: igen,
2: és azon kell elosztanod úgy az ujjaidat tartanod, hogy megszólaljon az az akkord.
1: Azt a mindenit. Hát meg gondolom, hogyha sima gitár felől jössz, és mások az akkordok, azért ez gyakorlást igényel.
2: Persze, igen, de én azt gondolom, aki sima gitáron jól játszik, az gyorsan megtanul ukulelén. Csak megtanulja, hogy hogy kell az akkordokat lefogni.
1: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.

0: Istenem, de aranyos, hát én imádtam. Figyelj, nagyon-nagyon magával ragadó hangja van, nagyon kedves. Na és akkor most ehhez viszonyítsuk hozzá a nagyobb testvérét.
1: Ő már azért... Visszajövök a mikrofonhoz, lógyére van.
0: Méretben is tetemes a különbség.
1: Igen, egy kicsit nagyobb is.
0: Ú, igen.

0: egy dolog jutott még eszembe, láttam, hogy ott van mindkettőnek az oldalán az a kis gömb. Az micsoda, vagy ez a kerek?
1: Hát ez egy kis pick-up.
0: Ja, a kis pick-upocska.
1: Csak ilyen szép, hát ukulelére van már készítve, ugye nagyon nagy piaca van már az ukulelének, itthon is nagyon sokan szeretik az ukulelét, és tanulják, és gyűjtik, és nemrég jöttem, például voltam nyáron, van egy ukulele elvonulás program is már, amit több lelkes ukulele rajongó és játékos tart egy nagyon szép kis faluban, és akkor ott összegyűltek nyáron három napra az ukulelések, együtt játszottak, tanultak, elvonultak, élvezték az ukulelét, a természetet. Szóval ez egy ilyen kis természetközeli hangszer, hogy meg is szól.
0: És nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert több dolog jutott eszembe, miközben megszólaltattad őket. Egyik, hogy nagyon-nagyon békés, kedves, nyugodt hangja van, és mikrofonon kívül mesélted, és nyilván most itt a zene lesz a fókuszban, csak fel akarom hozni egy-két mondatra, hogy te jogázol, és masszőr is vagy, és valahogy így összejött ez a hármas nekem, hogy a kedves, békés hangzás, meg a lelki béke, és valahogy így, hogy fontos neked ez a fajta zeneiség a munkád többi részéhez?
1: Fontos, igen, de hogyha majd hallják a kedves közönségben, akik már ismernek a számaimat, azért pont volt olyan barátom is, aki mondta, amikor először megmutattam neki a számaimat, hogy nem is gondolta vele volna, hogy ilyen kis, úgymond, aki nem ismeri, komolytalan hangszeren, ilyen komoly dalokat is meg lehet szólaltatni, és jól áll neki. Ő azt gondolta, hogy az összes dalom majd arról szól, hogy éppen milyen gyönyörűen szépen hullik le a Hawaii-szigetén az orchidea szirma a leány hajából. Nem, inkább én ilyen komolyabb vonulatot képviselek, de a dalokban, de persze vannak ilyen kedves, aranyos dalaim is, és azért ez nagyon fontos. A zeneiség egy jóga, vagy egy jóginak, vagy egy jóga gyakorlónak az mindig is nagyon fontos.
0: És akkor most visszatérünk a Kósza zenekarra, még a záró kérdés előtt kérlek, mesélj akkor még az idei tervekről, aktualitásokról, mikkel készültek.
1: Köszönöm a kérdésedet. Két nappal ezelőtt voltam pont stúdióban, ahol négy számot rögzítettem, és nem sokára csatlakozni fog hozzám most már a zenekar. Mondhatom, hogy szilárdan megalakult, mert gyakorlatilag március-április óta együtt zenélünk. A zenekarban hegedű, nagybőgő és még egy ütős is van, és akkor ők fogják az ő részüket hamarosan hozzátenni, úgyhogy én reménykedem benne, hogy akár egy hónapon belül már ez a négy szám elérhető lesz a megfelelő zenei oldalokon, meg lehet majd hallgatni őket, és nagyjából pont egy hónap múlva lesz egy koncertünk Budapesten, ahol várunk mindenkit szeretettel, ez egy klubkoncert lesz.
0: És hát gondolom pontosabb infók közösségi
1: médiában
0: ott vannak.
1: Igen, mindenhol ott lesz.
0: Na és akkor még egy záró kérdést engedj meg nekünk, hogyha ajánlanod kellene a hangszeres játékot, esetünkben a gitározást, vagy hát az ukulelét most speciálisan, akkor neked mit adott és miért ajánlanád?
1: Nekem az ukulele megadta azt, hogy tudok csatlakozni a zenéhez, jó.

0: jobban, mint csak zenehallgató. Tudok gyakorlóként is, és aztán, hogyha ez eljut egy olyan szint, akár alkotóként is tud az ember, de nem feltétlenül kell alkotni, mert már az egy nagyon nagy élményt ad az embernek, hogy egy ilyen, az egy, megfogod a kedvenc számodat, meghallgatod, és otthon elkezded magadnak játszani, dúdolni, vagy a családnak, és visszahozhatja a családba. Holnap is megyek pont egy kis összejövetelre egy kertbe, és biztos, hogy viszem az ukulelémet, mondták is, hogy hozzam, és daloljak majd egy-két dalt el, hogy kicsit kiveszett ez a világból, hogy együtt otthon tanulunk, meg zenélünk, pedig nagyon fontos, és ez talán az ukulele visszacsempészheti a hétköznapjainkba ezt a kis zeneiséget.
1: Gergő, nagyon-nagyon köszönöm az idődet, és hogy itt voltál, és további sok sikert kívánok neked.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Az elmúlt egy órában Horváth Gergellyel, a Kósza zenekar énekesével és dalszerzőjével beszélgettem a hangszeres játék szeretetéről, valamint az aktuális zenei tervekről. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Hazai Gitárok, amiben most már is zenével folytatom.
2: Felhők gyűlnek odafent, ébred a szél, idelen hajlik az ág.

földi séhes, megremeg, feszült füvek, hidegek. Tudja egyszer, enni kap, tépni fog úgy harap.

minden cseppeső. Száll a levél, tépi a szél,

0: érzem, hogy élek, ébred a lélek, a vihartól nem, de magamtól félek.
1: Föld is éhes, megremeg,
0: feszült füvek, hidegek,
1: tudja egyszer, enni kap, tépni fog úgy harap.
0: Minden nap bennünk rejtező,

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában Horváth Gergellyel, a Kósza zenekar énekesével és dalszerzőjével beszélgettem a hangszeres játék szeretetéről, valamint az aktuális zenei tervekről. A jövő héten ismét lesz majd hazai gitárok itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: volt a Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.
0: Megismételjük. Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, a Hunren ATK talajtani intézetének tudományos főmunkatársa, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy miként vált kiszolgáltatottá a magyar mezőgazdaság, miért sújtja hazánkat ilyen súlyosan a klímaváltozás és ennek nyomán az aszály. Üdvözöllek és nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
3: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, a beszélgetés lehetőségét, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: És talán kezdhetnénk is azzal, hogy megnézzük, hogy miként jutott el ide a magyar mezőgazdaság, ugye akár az idei aszályig, vagy a 2022-esig, amit a kutatásaitokban elemeztetek. És egyébként a kutatásaitokból az a kép rajzolódik ki, hogy ez a történet ez nem ma kezdődött. A jelenlegi sérülékenység, illetve a klímaadaptáció nehézségei sokkal inkább a múltban gyökereznek. Mit jelent ez pontosan, és hol tévesztettünk irányt?
3: Egyik oldalról van egy kihívás, tehát van egy környezeti feltételrendszere a mezőgazdaságnak, és ennek az egyik legfontosabb faktora, hogy milyen a klíma. Ugye látjuk azt, hogy a sarkvidéken nem lehet szántani vetni, mert a klíma nem olyan, nem teszi lehetővé ezt. Itt a mi vidékünkön a klíma hosszú időn keresztül úgy tűnt, hogy alkalmas a szántóföldi növénytermesztésre általában. Azt kell látnunk, hogy az alfölddel kapcsolatosan mindig is jellemző volt az aszályosság, és hogyha már egyből így a múltba révedünk, akkor azt látjuk, hogy például a folyó szabályozás környékén a szabályozás elleni érvek egyik legfontosabbika éppen az volt, hogy az alföld nagyon aszályos, aszályra hajlamos terület. És hogyha kivonjuk erről a területről azt a plusz vizet, amit a felszínen a folyóink kiraktak, amit a téli olvadék ugye ott megjelent vízformájában, akkor az aszály kitettségünk az növekedni fog. Az aszályoknak az intenzitása növekedni fog. És ez így is történt. Tehát ez a kihívás oldal.
2: És abban, hogy olyan aszályokkal kell szembenéznünk, mint az idei vagy a 2022-es, már a klímaváltozásnak is szerepe van?
3: A klímaváltozás hatására egyre súlyosabbá válik. Jól látható a hosszú távú előrejelzésekben, hogy az ilyen kontinentális síkvidékek fokozottan érzékenyek a klímaváltozásra. Egyszerűen van egy ilyen sajátosságuk, hogy a globális átlagnál, vagy a helyi regionális átlagoknál gyorsabban melegednek. Amúgy is aszályos hajlamuk nem kell, hogy sokat erősödjön, és már is olyan kritikus értékeket tud elérni, ami egy növénytermesztés számára már egy feldolgozhatatlan mértéket szintet öl. Ezzel szemben Magyarországon az agrárium egy olyan szerkezetet alkot, egy olyan struktúrát hoztak létre eleink, és ez tovább erősödött különben a rendszerváltás óta. A meghatározó szántóföldi növényeink egy nagyjából fele, aztán a leginkább kitett növényeket jelenti. Nevezetesen például a kukorica. Ugye ennek a termesztési területe hosszú időn keresztül a 20. század második felében és a 21. század első két évtizedében a legnagyobb területen termelt növény volt Magyarországon. Öngyilkos vállalkozás.
2: De ha ilyen komoly kitettségünk van, miért nem ismertük ezt fel, miért nem tettünk ellene?
3: Az, hogy miért jön létre egy ilyen koncentrált szerkezet, és miért jön létre egy látszólag a realitásoktól elrugaszkodott szerkezet, ez nagyon érdekes kérdés, ez egy összetett társadalmi, gazdasági kérdés, hogy miért van az, hogy közösségek egy olyan koncentrált, centralizált termelési struktúrát hoznak létre, amiben a kockázatok rendkívül megsokszorozódnak pusztán abból a tényből fakadóan, hogy egyetlen lap van az asztalon. Mert hogyha sok lapot terítenénk ki, tehát hogyha egy divers szerkezet lenne, azt értjük, hogy egyik évben ennek kedvez a dolog, a másik évben annak kedvez a dolog. Ezzel az ősi logikával szemben a mezőgazdaság 19. századi modernizációja során egy lapra tettek fel mindent, és ez aztán a rendszerváltás után hiába próbálták ezt különben a 60-as évektől a 80-as évekig egy kicsit diverzifikálni a szocialista tervgazdaságnak az irányítói, nem jártak jelentős sikerekkel. De mivel a KGST piacok összeomlásával a zöldség, gyümölcs ágazatoknak az értékesítési lehetőségei hirtelen összeomlottak, és a magyar gazdaságirányítás és az agrárirányítás nem foglalkozott azzal, hogy ezt a válságot kezelje. Ez a szektor, az élelmiszeripari szektor, az lényegében kukába ment, hát maradt a gabona. És akkor ez visz minden.
2: Ez hogyan és miért alakult így?
3: Ugye igazából ez egy sodródás. Azt látjuk, hogy feltesznek a sínpályára egy lokomotívot, egy ilyen monokulturális szerkezetet a 19. században, és utána ennek olyan komoly a nehézkedése, a tehetetlensége, az önmozgása. Ugye ez nem csak annyit jelent, hogy most éppen mit vetünk bele a megszántott földbe, mert erre szállítási infrastruktúra jön létre, tárolási infrastruktúra jön létre, feldolgozóipar jön létre, malomipar, stb. Tehát, hogy nem olyan egyszerű egy strukturális váltást lebonyolítani, mert ez azt jelenti, hogy nem csak azokat a gépeket kell kidobálni a gazdálkodónak, aki most például szántóföldi növénytermesztéshez szeretne átmenni valami másba, hanem ez azt is jelenti, hogy utána azzal a termékkel, ahhoz, hogy ezt ne lábon értékesítsük nyersen, feldolgozatlanul, hogy ez ténylegesen egy komoly hasznot hozzon egy nemzetgazdaságnak, egy vertikum épüljön rá, ahhoz bizony feldolgozóipart kell felépíteni, ahhoz bizony különben mindenfajta logisztikai pályákat kell felépíteni. A legfontosabb ennek a, hogy mondjam, ennek a játéknak a kulcsa. Van tudás, vagy nincs tudás?
2: Hát most, hogy már látjuk, hogy nem az aszály, illetve a klímaváltozás az egyetlen oka annak, hogy nehéz helyzetben van a hazai mezőgazdaság, megpróbálunk választ kapni erre a kérdésre is, de ezt már csak a szünet után fogjuk megtenni, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, és ott hagytuk abba a szünet előtt, hogy annak a krízisnek, melybe legalábbis az Alföldön mára jutott a mezőgazdaság, nagyon mély gyökerei vannak, és nem a klímaváltozás az egyetlen oka. Elhangzott az is, hogy az egyik legnagyobb kérdés, hogy a szereplők rendelkeznek-e azokkal a tudásokkal, melyekkel gazdaságilag és környezetileg is fenntartható, adott esetben a megváltozó körülményekhez adaptálódni képes gazdálkodást képesek folytatni. És hát fordulok is Zsolthoz, hiszen a kérdés adja is magát, vajon megvan-e ez a tudás?
3: Ugye a fejekben úgy indult meg a 19. századi modernizáció, hogy azok, akik irányították, nem volt tárgyi tudásuk arról, hogy hogyan néznek ki a nemzetközi piacok, hogy ennek milyen logisztikai feltételei vannak. Nem készültek fel arra, váratlanul érte őket az, hogy az észak-amerikai búza le fogja rohanni Európát, miközben, hogyha egy kicsit figyeltek volna a nemzetközi sajtóra, tudhatták volna abból nyilvánvalóan, hogy Amerikában a magyar alföld termelési kapacitásának többszöröse épül ki, éppen akkor, amikor zajlik a folyószabály. Nagyon érdekes az a párhuzam, hogy a rendszerváltás után, amikor látjuk ennek a szántóföldi növénytermesztő ágazatnak a tovább erősödését, ugye ő az, aki egyedül a pályán marad, ebből fakadóan, a szektor stratégiai idézőjelben, vagy beszélőfejei, vagy megmondó emberei, vagy nem tudom én kicsodák, ezek ugyanígy nem olvasnak nemzetközi sajtót, ugyanígy nem foglalkoznak azzal, hogy Dél-Amerikában, Kelet-Európában és más nagy régiókban a hazai kapacitásoknak több nagyságrenddel nagyobb kapacitások épülnek ki ugyanazon termékcsoportra, amire a magyar mezőgazdaság specializálódik. És akkor újra gyártjuk ugyanazokat a problémákat. Ugye a magyar mezőgazdaságnak a klímaváltozás, ennek a szántóföldi növénytermesztési ágazatnak a klímaváltozás csak az egyik nagy problémája. A másik nagy problémája az, hogy ilyen commodity termékek, tehát nem feldolgozott, nem brendelt, nagy mennyiségben forgalmazott, tőzsdén jegyzett tömegtermékekből Dél-Amerikában, vagy a kelet-európai nagy síkságon, hát sokkal olcsóbb kibocsátásokat látunk. Tehát, hogy ezeket a termékeket ezekben a régiókban lényegesen olcsóbban állítják elő.
2: Tehát ez az alapanyagokról beszélünk, ugye? Tehát
3: igen, búza, kukorica, napraforgó, repce.
2: Ebben a formában is próbáljuk értékesíteni, ahelyett, hogy egy nagyobb hozzáadott értéket kötnénk hozzá.
3: Így van, ebben a formában, vagy nagyon alacsony feldolgozott formában, tehát félkész termékként, például lisztként, vagy takarmányként, ugye összekeverik a különféle magokat, takarmányként feldolgozzák, és ők takarmányként forgalmazzák. Ezek félkész termékek, ezek nem kész termékek, nagyon kicsi a hozzáadott értékük. És hát ez nyilvánvaló, hogy egy eleve versenyhátrányból, egy ilyen picike hozzáadott értékű piacon eleve veszt helyzetben vagy. Különben hozzáteszem, éppen most foglalkozunk azzal, hogy ez furcsálottuk volna az különben, hogy ez csak Magyarországot jellemzi, hiszen azért annyi tudásunk van, hogy nem, de hogy ez pontosan hogy is néz ki, megdöbbentő. Most éppen két dolgozatunk van e tárgyban, bírálat alatt nemzetközi lapoknál. Megdöbbentő azt látni, hogy az egész kelet-európai régióban ugyanezt történik a rendszerváltások után. Kivéve Lengyelországot.
2: Amiről még fogunk is beszélni, viszont ugye akkor a rendszerváltás után, ha jól gondolom, aztán az Európai Uniós csatlakozással mindez a különféle támogatási rendszerek nyomán még tovább konzerválódott ez a rendszer. A tanulmányon találtam egy olyan adatot, ami szerint a szántóföldek aránya 73-ról 82-re nőtt a rendszerváltás után, és a szántóföldeken a 6 leginkább aszályérzékeny növény, amit egyébként a legnagyobb termőterületen is vetünk, 67%-ról 77%-ra növekedett. Feltételezem, hogy egyébként a gazdák is érzékelik azokat a problémákat, kihívásokat, amik legkésőbb az elmúlt években biztosan bekopogtattak az ajtón. Miért nem változtatnak mégis rajta?
3: Egyetlen egy pontosítás, a szántóföldek aránya a mezőgazdasági területeken belül növekedett meg 80%-ra, és a szántóföldeken belül a részaránya ennek a 6 növények növekedett meg oda a 77%-ra. Jó, és a kérdésedre válaszolva, tehát létrehoztunk egy ilyen nagyon komoly méretű lokomotívot, aminek van egy tehetetlensége önjárása, és akkor ez egy nagy tanulság kell, hogy legyen a számunkra a jövőre való tekintettel, mert hogy most azt látjuk, hogy elmentünk a betonfalig, sőt egy kicsit úgy nagyjából 100 kilométeres sebességgel belerohantunk a betonfalba, és a magyar mezőgazdaság úgy kezdi magát az esemény után, vagy az esemény közben így hát valahogy összeszedni. És akkor valamit csinálni kell, valamilyen más irányba kell menni, mert a betonfalon nem fogunk tudni átmenni, ezt látjuk. És nagy tanulság, hogy milyen lokomotívot indítunk el, milyen irányba, tehát hogy a tervezés, a megvalósítás, az mit hoz létre, mert egy ilyen nagy szervezet, nagyon helyesen fogalmaztál, hogy lényegében kalodába zárja az aktorokat, akik benne működnek. Tehát mint egy kis marionett, úgy himbálóznak ott azok az emberek a madzagok végén, mert egy-egy aktor ezen a történeten nem tud változtatni, nem tud önmagában olyan mennyiségeket, olyan más növénykultúrákat előállítani, amivel Európában piacra léphetne. Ugye, tehát, hogy egy termelő nagyon, nagyon nehezen jut el a fogyasztóig. Persze vannak ilyen gerilla módszerek, hogy farmtól az asztalig akciók, és akkor összegyűjtjük a rendeléseket, és leszállítjuk egy kis busszal, vagy egy nem tudom, kis teherautóval, de szektoris méretben ez nem megoldható, egy nagy birtok, egy közepes birtok, már nem tudja valójában, vagy nagyon nehezen tudja megoldani. Tehát itt mindenképpen nagy szektorális összefogásokban lehet gondolkozni csak, és az összefogásokból nagyon, és ezekből az irányokból nagyon nehéz kilépni. És hogy ez hogyan csúszik el, tehát hogy miért, amikor látja már, hogy nehéz, és látja már, hogy probléma van, de miért nem mozdul? Ugye ez volt a kérdésednek lényegében a fő iránya. Van ez a kaloda helyzet, és a másik probléma az, hogy iszonyú kevés tudás van a mai magyar agrárszektorban azzal kapcsolatosan, hogy mi a lényeg ennek a környezeti kihívásnak, erre milyen adekvát válaszok adhatók, és oké, hogy általában ennek van egy nemzetközi szakadjodalma, és abból látható a kihívás erőssége és a válaszadás sürgőssége, de a választ, amikor megfogalmazzuk, annak egy térben és időben precíz válasznak kell lennie. Tehát hiába ad egy választ, egy klímakihívás, egy dán farmer, teljesen más szociók és klimatikus kihívás az, amiben ő neki a választ meg kell fogalmaznia, vagy egy mediterrán gazdálkodó, mint egy magyar. Tehát azokat a kutatásokat, azt a tudás felhalmozást, amit a magyar társadalom, a magyar agrárium elmulasztott, ezt be kell pótolni. Különben megint egy rossz irányba fogjuk tudás nélkül tervezni, nagy kolosszusokat tervezni, életveszélyes dolog.
2: Hát talán épp ezért lenne fontos az, hogy megnézzük azt, hogy honnan vehetnénk mégis példát, bár ugye már az elhangzott, hogy egy az egyben semmit nem lehet lemásolni, de azért jó gyakorlatokat biztos, hogy lehet máshonnan átemelni. Ezeket fogjuk megnézni a szünet után, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Mi többes?
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
2: A Petőfi Rádióban.
3: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, és a magyar mezőgazdaság kihívásairól beszélgettünk eddig, amiről most már azért megállapítottuk, hogy nem önmagában egy klimatikus problémával, de nem is csupán egy gazdasági vagy gazdaság szerkezeti problémával néz szembe, hanem ezeknek az összességével. Ezzel viszont más országok is szembenéznek, és ugye említettük már Lengyelországot, mely a rendszerváltás idején nálunk sokkal rosszabb helyzetből indult, mára mégis sok tekintetben nem csak a mezőgazdaságot tekintve éllovassá, sőt globális szinten is tényezővé vált. Adódik is a kérdés, hogy mi az, amit ők jól csináltak, és mi az, amit el kellene tanulnunk tőlük.
4: Hajlamosak voltak tanulni. Tehát először is nem voltak arra nagyon büszkék, hogy mi vagyunk Európa éléskamrája. Itt Magyarországon állandóan ilyen lózungokat lehetett hallani. Mi vagyunk Európa éléskamrája. Tehát a lengyelek nem így álltak ehhez a történethez, mivel alulról jöttek fel, nehéz helyzetből jöttek fel, tisztában voltak vele, hogy vagy tanulunk, vagy továbbra is koplani fogunk. Nagyon fontos, tehát a tanuláshoz való viszony, a befogadása az új ismeretnek, a korábbiról való elfordulás igénye megvan egy társadalomban, vagy azt mondja, hogy én mindenkinél jobban tudom.
3: Ugye a 2022-es asszály az nem csupán egy rendkívüli időjárási esemény volt, hanem tulajdonképpen egyfajta drasztikus bizonyíték annak, hogy milyen sérülékeny a magyar mezőgazdaság. Az adatok szerint egyébként ugye ennek a már említett 6 fő szántóföldi növénynek a pusztulása idehaza a GDP 1,4%-ának megfelelő kiesést okozott. Eközben egyébként Európa északi, illetve nyugati részein többféle terményből is egyébként rekord termést arattak.
4: Azaz asszály, tehát a 22-es asszály azért nem volt európai léptékű. Franciaország bizonyos területein hosszú időn keresztül volt asszály, de nem olyan hosszú időn keresztül, mint Magyarországon. Ezért például a kukorica termésben nem okozott akkor a termés kiesést. Itt az első számú vesztese ennek a 22-es asszálynak az a úgynevezett Kárpát-balkáni régió volt. Ez magába foglalja a Kárpát-medencét, egy kicsit lelógott a román síkságra. Észak-Balkán, Kelet-Balkán foglalta magába, tehát Bulgáriát még nagyon keményen megütötte, Dél-Lengyelország, Nyugat-Ukrajna. Ez a zóna volt a leginkább érintett. A medence jellegből fakadóan, és az a nagyon kemény természetátalakítás, ami történt, ezzel számolnunk kell. Azzal is számolnunk kell, hogyha most, ugye, hát 42 fokokról beszélünk, egy 10 éven belül, 15 éven belül nem tarthatjuk elérhetetlennek a várva várt 47, 48, 50 fokos tartományt is. Ugye a felmelegedés továbbra is zajlik, az a dinamika, hogy ezek a síkságok, ezek a kontinentális síkságok kitettebbek, gyorsabban melegszenek fel, ez továbbra sem változik, tehát nettó fizika. Nyomjuk bele a légkörbe a üvegházgázokat, az energiát magát, miért lenne kevesebb? Lesznek előttünk olyan periódusok, amikor mondjuk csapadékosabb lesz, vagy egy-két szelidebb év lesz, de számítanunk kell rá, hogy ez tovább fog menni. Ugye a humán egészség szempontjából azt szokták mondani, hogy ilyen 43-45 fokos tartomány az, aminél átlépünk a halálzónába. Tehát a fölött már szabadban kint lenni tartósan, vagy kint fizikai munkát végezni, vagy mondjuk elsétálni a boltba szívbetegen, vagy nagy testsúlyfölösleggel, konkrétan életveszélyes rizikót jelent. Tehát egy ilyen szituációba sétálunk bele.
3: És ha már említetted a természet átalakítást, ugye megnéztük, hogy honnan indul tulajdonképpen az a helyzet, ahol ma vagyunk, hogyan ment tulajdonképpen zsákutcába a magyar mezőgazdaság, lehet, hogy egy kicsit túlzó ez a kifejezés, viszont egy picit nézzük meg azt is, hogy milyen volt előtte, tehát a nagy folyamszabályozások előtt, illetve ezek előtt a mezőgazdasági átalakítások előtt, hogy nézett ki mondjuk a magyar alföld, hogyan használtuk a tájat?
4: Igen, az alföldnek az első számú szektora, a domináns szektora az állattenyésztés volt mindig is. Tehát az itt élők mindig is pontosan tudták azt, hogy ez egy asszály érzékeny síkság, itt a növénytermesztéssel nagyon csinyán kell bánni, tényleg csak a legjobb csináltunk ilyen kutatásokat, csak a legjobb termőhelyi adottságú területekre fókuszált a növénytermesztés, tehát a most kiemelkedően nagy hozamú, hát nem a mostani aszályban, de az amúgy különben napjainkban is kiemelkedő hozamokat biztosító lösszhátságokra, és a mélyebb területeken, ami az Alföldnek durván úgy a 30-35%-át tette ki, ez nem azt jelenti, hogy ezeket a területeket mind járta mindig a víz. Időszakosan néha ott megfordulhatott, egy kicsit ott tovább tartott például a víz levonulása, mert hogy nagyon mély volt, nem volt lefolyása, tovább tudott ott tartózkodni a csapadék, a téli csapadék különösen. Tehát, hogy a mélyebb területek azok egyértelműen mindig is állattenyésztésről szóltak, és ne felejtsük el, ez azt jelentette, hogy látunk egy nagyon erős, államilag is ösztönzött, az állattartó úgynevezett alföldi mezőváros létrejöttét biztosító nagy felfutását a szarvasmarha tartásnak a 14. század elejétől kezdve. A 15. században ez már mindent visz, tehát a Magyar Királyság első számú exportbevételét biztosítja a szarvasmarha, és ez kitart teljesen egészen a török kor végéig. Ott a török kor végével van egy nagyon nagy összeomlása a keleti, a török, a balkáni kapcsolatrendszereknek, a Habsburgok betesznek egy csomó minden gátló tényezőként. És hát történik Európában egy nagy strukturális változás, egy nagy szerkezeti átalakulás, nevezetesen a fogyasztási szokások erősen megváltoznak az ipari forradalom indulásával. Egyszerűen egy általános elszegényedését látjuk az alsó és közép rétegeknek egész Európában. Ez testtömegváltozása csökkenéssel, testmagasság csökkenéssel nyomon követték különben kutatók, és ez azt feltételezi, tehát ez azért történt meg, mert a hús az nagy mértékben került ki az étrendjéből, nem tudták kifizetni az átlagember, és ez azt jelenti, hogy a tömeges húsfogyasztásra sem volt már oly mértékben igény, mint korábban. Ez az egyik része. A másik része a városodások párhuzamosan nem tudták megoldani azt, hogy lábon hajtsák ki, ugye, ami a korábbi divat volt 18. századig, lábon hajtsák ki nagy mennyiségben a marhát, és mint a 15. században Nürnbergben, ami azért nem itt van, tehát oda kihajtani a marhát azért ez egy feladat. Nürnbergben, amikor megérkezik a magyar csoda, akkor népünnepély van, mert akkor friss hús van, és első osztályú hús, tehát ne felejtsük el, hogy ez egy biohús, és ez megváltozik, mert egyszerűen a városodással elfogy a tere annak, hogy ezeket a hatalmas méretű állathajtásokat lebonyolítsák, vagy ezek a hatalmas méretű csordák megjelenjenek egy város határában. Késztermékekre fordul át az egész európai élelmiszer, nemzetközi élelmiszer forgalom, és ennek a folyamatnak a győztesei a svájci sajt, az ír sózott vaj, a dánok például.
3: És hát ezzel párhuzamosan meg Magyarország ugye az állattartás visszaszorulásával elvesztette ezt az ütőkártyáját. Hát a folytatásban innen megyünk tovább, és megnézzük majd, hogy az említett országok hogyan váltak sikeressé, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
1: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, és a szünet előtt odáig jutottunk, hogy a 19. századra a magyar mezőgazdaságnak legalábbis az Alföld részén, vagy az Alföld területén a korábbi fő profilját adó állattenyésztés visszaszorult, a helyén pedig felfutott a gabonatermesztés, azonban ahogy láttuk, ez már akkor is sérülékeny volt, és versenyhátrányba is kerültünk. És akkor fordulok is Zsolthoz. Ha megnézzük a 19. századi Európát, más nemzetek hogyan reagáltak a piaci kihívásokra, hogyan modernizálták a mezőgazdaságokat? Ugye itt az imént az íreket, a svájciakat, illetve a dánokat említettük.
3: Nagyon tanulságos például az ír sztori. Írország a brit birodalmon belül, hát egy nehéz helyzetben van mindig is, és hát lehetőség szerint a britek gondoskodtak arról, hogy az írek azért annyira ne tudjanak feljönni, tehát ne legyen ott olyan nagy tőketermelő képesség, és egy összetett okok miatt, de egy monokulturális burgonya termesztő struktúra jön létre Írországban, és az 1845-46-os csapadékos, hűvös időjárásban, és ráadásul ennek tetejébe az Amerikából megérkező úgynevezett burgonyavész, ami egy betegsége volt a burgonyának, összeomlott a burgonya kultúra Írországban, tömeges éhhalálhoz vezetett. A brit államigazgatás vagy közigazgatás szerencsétlenkedésére is hozzájárult ehhez részben, de nagyon nagy részben, gondoljunk bele, 19. század közepe, nem nincsen felkészül egyetlen társadalom sem arra, hogy hirtelen több millió embert napi szinten kell ellátni élelmiszerrel, mert egyszerűen az az élelmiszerbázis, amiből ők saját maguk etették, a burgonya alapú sztori összeomlott. Ugye nagyon fontos, megint egy párhuzam. Egy centralizált termelési struktúra mindig sérülékeny. Legyen ez élelmiszertermelés, legyen energiatermelés, lásd Paks. Tehát valahogy diverzifikálni kéne, de vissza az ére.

0: kezdjünk ezen a történettel valamit. És az írva itt születik meg, tudnék a Burgonyáról lemennek, megnézik, hogy mik a komparatív előnyei Írországnak. Ugye ott sosem volt különben a szántóföldi növénytermesztés a környezeti adottságok miatt domináns szektor, mindig az állattenyésztésé volt a főszerep, visszamennek az állattenyésztésre, de ők nem állnak meg ott, hogy simán állatot tenyésztünk, és ezt lábon kihajtjuk, és áthajtjuk az Ír-tengeren át Britanniába, mert ez valljuk meg, búváruha kellett volna szegény szarvasmarhákra, ez nem működött. Sózott vajat készítenek azért, hogy a brit birodalom legutolsó sarkáig is úgy lehessen elszállítani a vajat, hogy az ne romoljon meg, ne avasodjon meg. És az írvaj az egy világ, tehát egy globális brand lett, és a mai napig így bárhol, hogyha kirakod a polcokra, azt tudja mindenki, hogy mire számítsa, és megveszi. Ilyen irányba megy el az európai piac, és ezt Magyarországon nem követik le.
1: Mi történik ekkoriban Magyarországon? Miért nem ismerjük fel a változás szükségességét?
0: Magyarországon megy egy fejvakarás, és ugye történt egy 18. században egy úgynevezett gabonaboom, ekkor a gabonák relatív ára rendkívül felértékelődött. Azért, mert hogy a hús már nem tudják enni, van egy nagy demográfiai növekedés egész Európában, valamit a küszöbön kívül rágnia kell az európai alsó rétegeknek, hát akkor rágják a gabonából készült kenyeret, és ilyen jelenségek vannak, mint a tömeghadsereg, aminek a ellátásában a gabona szintén komoly szerepet játszik, eltartható szemben a hústermékekkel, és akkor így ennek a révén a gabonaboom nagyon komoly hatást gyakorol a nyugat-magyarországi megyék földbirtokosaira, tehát nagyon komoly haszon csapódik le náluk. Tudnilik logisztikai adottságaik révén, ugye például a Kisalföld mindig is Bécs beszállítója volt gabonából, tehát már a középkor óta látjuk ezt. És egész egyszerűen helyzeti előnyüknél fogva be tudnak kapcsolódni például a napoleoni háborúkban a hadsereg ellátásába, Bécs nagyon dinamikusan növekszik, egyáltalán osztrák városok, ezeknek az ellátásába tettük nagyon jól jönnek ki a sztoriból, és akkor az Alföld még mindig ott áll, hogy mit csináljunk ezzel a történettel. Az állattenyésztésünk nincs igazán jó bőrben, tehát látjuk, hogy struktúraváltás kéne. Igen ám, de ők nem abban gondolkoznak, hogy egy magasabb hozzáadott értékben gondolkozunk, feldolgozott termékekben gondolkozunk. Nem csinálnak egy piackutatást, mint a dánok csinálnak, az írek, stb. Hogy milyen irányba lépjünk ki. Hát akkor megint valami. A más alap, olyan jó volt ez a kis gabona boom, majd akkor mi most alföldiek fogjuk degeszve dömni a zsebünket, és megcsinálják ezt a csacsiságot. Nagyon érdekes tanulság. Úgy csinálják meg, átalakítják az Alföldön a folyószabályozásokkal a terepet szántóföldé. Ezzel párhuzamosan, ahogy korábban említettem, a prénirin zajlik egy ilyen a szűzföldeknek a feltörése, és a 70-es évek végén, második felében megjelenik az Overseas Grain Invasion Európában. Ez azt jelenti, hogy a tengeren túli gabona invázió letarolja az európai piacokat. Amerikában, hogy mondjam, nagyságrendekkel olcsóbban tudták előállítani a gabonát. A préri talajtani adottságai vetekszenek a ukrajnai Csernozem területeket, tehát a fekete földekkel, és meg tudták oldani azt a technológiai, hogy mondjam, ugrást, hogy nagy tömegben voltak képesek behajózni, és hajóval eljuttatni Európába a gabonát. És mire Magyarországon feláll ez a termelési struktúra, addigra a európai gabonapiacok össze is omlanak.
1: Hát azt hiszem, hogy ma nagyon komoly betekintést nyerhettünk a magyar mezőgazdaság kihívásaiba, abba, hogy ez tulajdonképpen nem egy új történet, és nem a klímaváltozás az egyetlen oka, hanem egy évszázadokon átívelő folyamatról beszélhetünk, de azt is láttuk, hogy vannak olyan országok, melyek képesek voltak váltani, változtatni. Hát bízunk benne, hogy Magyarország is erre az útra fog lépni idővel. Nagyon szépen köszönöm Pinke Zsoltnak, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a holnap után a grindex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
2: Ez a grindex.hu fenntarthatósági

cserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Az első szeptemberi hétvége. Remélem, hogy túlélted. Tudom, hogy csak csonka hét volt, de hát ezt is túl kellett élni, ami a szeptembert illeti. Ősz van, és hát nyílnak a völgyben a kerti virágok, meg a zenék is szólnak a Petőfi Rádióban. Maradj egy percig, ez már a Skampol oldala.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.